0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága. Fene se kérte, hogy bújja ágyba. Hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film. A Dejavű nevű revű, színem a veríték.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Mert szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkolóterepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg. Nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
2: Megújul a Budapest-Veres-Egyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, így például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná járműveket, ami kritikus helyzeteket idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén zápor-zivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra múlt néhány perccel a mikrofonnál Leirer Tímea. Tartsanak velem egészen 10-ig, hallgassuk együtt minden idők legnagyobb slágereit. Nem sokára az Edda jön, velünk lesz a Rockset, és kezdünk George Harrisonnal. I got my mind set on you.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Leirer Tímea. Vasárnap van, ráadásul a négy napos ünnepi hétvége utolsó napja. Talán ma már ott van mindenkinek a fejében, hogy holnap újra kezdődik a hét, de azért ezt a napot még ne adjuk a munkának. Van egy egész vasárnapunk arra, hogy egy kicsit lassabban induljon a reggel, hogy legyen idő a kávéra, a reggelire, vagy akár arra is, hogy csak úgy hátradőljünk és zenét hallgassunk. Ehhez a Doména megfelelő alapot, már is folytatjuk egy slágerrel, amelyben van energia, lélek és egy jó adag felszabadultság is. Mary Mary és Shackles itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van, a hírek után olyan előadók jönnek még a sorban, mint a Backstreet Boys, a UB40, és a hírek után jön az énekes, aki nem régiben fantasztikus koncertet adott újra a paloznaki jazz pikniken, aki velem együtt ott volt, igazolhatja. A Rick Astley érkezik. Ez a sláger lesz a Together Forever a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Gyorsabban halad a fenék küszöb építése. Már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magárhagyta kisfiát egy férfi a Fujin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenékküszöb Paksnál. A létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be.

0: Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
1: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanács. Csodásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
0: Több órára magára hagyta 7 éves fiát egy apa a Fuji hegyen Japánban. A gyerek 2000 méteres magasságban, ködben és esőben elfáradt, a férfi azonban idősebb fiával tovább mászott. Adott neki egy üdítőt és némi ennivalót. A kisfiút egy hegyi menedékház dolgozói tanálták meg, az apát pedig 3 órányi járásra érték utol a rendőrök. A férfi később bocsánatot kért meg gondolatlan döntéséért. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Deri Dök legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Hát a nyárnak lassan vége, nem tudom a nyaraláson hányan vannak már túl végképp az idei esztendőre, és hányan választották a forróságot. A minap olvastam ugyanis egy cikket, amely szerint egyre többen vannak, akik nyaralásnál már nem a forróságot keresik, hanem éppen az ellenkezőjét. Ez a coolcation, a vacationnek ugye az ellentéte, vagyis a hűvösebb nyaralás, és ez az új utazási trend. Skócia, Norvégia vagy Kanada is egyre népszerűbb azok körében, akik a mediterrán 40 fok helyett inkább kirándulnának egy pulóverben, mondjuk augusztus végén. Szerintem ezt könnyű megérteni. Jó magam Gdászban voltam egyébként 2 héttel ezelőtt, és a legmelegebb 25 fok volt, úgyhogy imádtam azt a 4 napot, amit ott töltöttünk. De maradjunk még egy kicsit a nyárnál. Itt Magyarországon is jöjjön egy csapat, amelynek a dalai nélkül a 90-es évek egyszerűen nem lettek volna ugyanazok. Itt a Backstreet Boys és a Larger Than Life a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában ott folytatjuk, ahol most abba se hagyjuk. Minden idők legnagyobb slágerei ébresztik önöket, például Michael Jacksontól a Black or White. De a Depeche Mode slágerét is játszom majd. Hét és nyolc óra között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Szervíz 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Szervíz autószerelőműhelyt. Boskár Szervíz. Minden, amire autója vágyik.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy napsoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
12: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
11: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkolóterepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt, 7 óra után vagyunk, a mikrofonnál Leire Tíme, a minden idők legnagyobb slágerei között pedig nem sokára Madonna jön egy Abba feldolgozása. Ez lesz a Hang Up. Énekel majd Charlie, és kezdünk a Bon Jovival, Born to be my baby.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnapot. A mikrofonnál Leirer Tímea. Azt gondolom, hogy a hosszú hétvége után nem kell majd búcsút inteni a nyárnak. Hiába mondják azt, hogy augusztus 20-ával ugye véget szokott érni a nyár, ez most nem lesz így. Ugyan a hét elején még csak 28-29 fok körüli maximumokra kell számítani, de aztán a hét második felében erősödik a meleg, és 30 fok fölé mehet a hőmérséklet. Nem tudom, hát van, aki örül ennek, van, aki kevésbé a második kategóriába tartozunk, de hát még mindig jobb, mint a 42. Vagyis augusztus utolsó napja, és ez a lényeg, még bőven tartogatnak nyarat, és ehhez jön most egy sláger, amelynek a címét akár tanácsként is felfoghatjuk így vasárnap reggel. Depeche Mode és Enjoy the Silence itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Ahogy az előbb is mondtam, lassan a nyár végéhez közeledünk, és ilyenkor a vízpartokon megjelenik a szezon legmókásabb jelensége, a fagylalt melankólia. Igen, van ilyen. Egy friss európai felmérés szerint augusztus utolsó heteiben fogy a legtöbb nosztalgikus, a gyerekkort idéző íz, ilyen a puncs, a vanília, a csokoládé, mert hogy az emberek tudat alatt a fagylaltal próbálják visszatartani a múló nyarat, és vele együtt persze a vakációt, a napsütést. Ha már nosztalgiáról és gondtalanságról van szó, pörgessük fel a hangulatot a 90-es évek legelejének, talán legnagyobb dovásával. 1991-ben ez a dal írt tévés történelmet, standardet. A premierjét egyszerre 27 országban több mint 500 millió ember nézte a képernyők előtt. A klip végén látható arcátalakulásos technológia pedig akkoriban konkrétan elvarázsolta a világot. Dobjuk fel a nyár végét, itt van Michael Jackson és a Black or White a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem sokára Chris Rea énekli majd a Road to Hell-t, egyik legnagyobb slágere szól majd itt a Retro Rádióban. Gloria Estefan pesdíti a hangulatot a You'll Be Mine Party Time-mal, és a hírek után jön az Alfa Bill is. Big in Japan, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg. Olaszország kaphatja a Vatikán fölös energiáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
4: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
3: Megújul a Budapest-Veres-Egyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet.

0: határos vatikáni birtokon mintegy 100 millió euróból épülhet naperőmű. A paneleket több méterrel a talaj fölé helyeznék, így alattuk továbbra is lehetne növényeket termeszteni. A létesítmény a Szent Szék teljes áram szükségletét fedezheti, és más a római intézményeit is elláthatja. A felesleges energiát Olaszország kapná, az erőmű pedig másfél-két év alatt készülhet el. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, augusztus 23-án vasárnap. Jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ezen a reggelen se feledkezzünk el az ünnepeltekről, nagyon boldog névnapot kívánok a bencéknek és a farkasoknak. A Bence név győztest, a farkas pedig bátorságot szimbolizál, szóval, hogyha a mai napra terveztek valami nagy dobást, a csillagok állása határozottan önökkel van. Kocsincsanak egyet a hosszú hétvégén, a köszöntő mellé pedig stílusosan elindítjuk a brit blues rock egyik legkarakteresebb hangját, a Strádán egyenesen előre. Chris Rea 1989-es mesterművét egy elviselhetetlenül nagy londoni dugó ihlette. Biztos önök is ismernek ilyet, akár Debrecenben, akár Pécsen, akár Budapesten, de a karcos gitárjáték és a mély búgó vokál azóta is a vezetés, az utazás, a végtelen utak szimbóluma. Jöjjön Chris Rea és a The Road to Hell itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Átléptük már a 3:48-at, lassan ébredezik a vasárnap délelőtt. Maradjunk a kényelmes reggeli tempónál, de hozzunk egy olyan klasszikust, ami a rock történelem egyik legmerészebb és legsikeresebb kísérlete volt. Amikor a Kiss 79-ben megjelentette ezt a dalt, a kőkemény rockrajongók először meglepődtek, hiszen a zenekar a 70-es évek végének tomboló diszkólázát keresztezte a saját dögös gitárhangzásával. Paul Stanley kifejezetten azzal a szándékkal írta a dalt, hogy bebizonyítsa, hogy végtelenül egyszerű dolog egy diszkós slágert összerakni. És tessék, a kísérlet annyira jól sikerült, hogy a dalból több mint 1 millió példány kelt el, és a mai napig tudjuk velük énekelni. Kiss és I Was Made For Loving You itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában is tartsanak velünk. A legnagyobb slágerek között lezárjuk a balatoni nyarat. Azok kedvéért játszom a dalat, akiknek már a véget ért a vakáció. A Kft-től szól majd a balatoni nyár. És Sertől is jön a bilét. 8 és 9 között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Gyorsabban halad a fenék küszöb építése, már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magára hagyta kisfiát egy férfi a Fujin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenék küszöb Paksnál. A létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be. A kőellátás folyamatos, a szállításban a katonák is segítenek. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962.000 köbméter földgázt és 576.000 tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
12: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad. Nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
11: Kerékpár tilalmat rendelt el az olaszországi Como polgármestere, miután őt is elütötte egy elektromos bicikli. Szeptembertől a történelmi belváros mintegy 30 utcájában nem lehet majd kerékpározni. A szabály az elektromos és a hagyományos biciklikre is vonatkozik. A polgármester nem sérült meg súlyosan, de szerinte az intézkedésre a gyalogosok biztonsága miatt van szükség. A döntés ellen petíció és tiltakozó kerékpáros felvonulás is szerveződik. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült, napos idő, csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tíme. A majdnem egy teljes nap hátra van még a hosszú hétvégéből. Élvezzék ki minden pillanatát minden idők legnagyobb slágereivel. Már is itt a Survival, indul az óra az Eye of the Tiger-rel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. A folytatásban beszéljünk egy kicsit az örök ifjú popdíváról, Cherről. A díva a 80-ashoz közelítve is imádja meglepni a világot. Igen, most már lassan 80 éves lesz. Nemrég újra felforgatta a divatot például, amikor az egyik luxusmárka kampányarcaként és kifutó modelljeként megjelent, bizonyítva, hogy a stílus és az energia tényleg nem korfüggő. Ha ez nem lenne elég, jelenleg is gőzerővel dolgozik két kötetesre tervezett, meglepően nyers és őszinte önéletrajzi könyvén. A stílusikon mögött viszont ott van a zenetörténet egyik legnagyobb visszatérése is. 1998-ban Cher ezzel a dallal mutatta meg a világnak az autotune effekteket, amit a producerek eredetileg titkolni akartak, mégis a popzene egyik legmeghatározó védjegyévé vált. Ikonikus hang és megúhatatlan ritmus, itt van Cher és a Believe a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Augusztus 20-a után van egy utánozhatatlan, kicsit édes bús hangulata a Balatonnak, bár a víz, amennyi van, még meleg, a büfékben és a partokon valahogy felgyorsul a levezetés, sok helyen felkerülnek a táblák, lassan ürülnek a strandok, és a Balaton átvált abba a csendesebb, nyugodtabb őszi üzemmódba, amit csak a legelkötelezettebbek ismernek igazán, bár szerintem mindenkinek kéne, ezt halka hozzáteszem. Ennek a nosztalgikus nyárvégi életérzésnek van egy örökös megúhatatlan soundtrackje, a KFT zenekar 85-ös slágere, amelynek a refrényét minden generáció egyszerre énekli a vízparton, amikor az utolsó lángost eszi a szezonban. Itt a KFT és a Balatoni nyár a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Várakozik a sorban a Bagosi Brothers Company, Olyan ő. Ezt a dalt játszom tőlük nem sokára. A Snowfall-e Informert is meghallgatjuk, és a hírek után itt lesz a fantasztikus Tina Turner slágere. We don't need another hero. Nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Komoly összeg jut a villamos energia hálózatra. Telefonon is toborozzák a víradókat. Véletlenül autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energia hálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal.

0: Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
1: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
0: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. A vadőrök szerint a medvék a legkisebb ételszagot is megérzik, ezért nem tanácsos ennivalót hagyni az autóban. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Különleg nagyobb slágerei, Retro Rádió. Evezzünk át pár percre Ázsiába egy igazán meglepő hírrel. Tájföldön Bangkokban nemrég megnyílt a világ első olyan kávézója, ahol a vendégeknek kifejezetten tilos a telefont használniuk. Helyette a bejáratnál kapnak egy pakli hagyományos tájkártyát, vagy egy dobos sakkot, hogy talán így a pörgős metropolis kellős közepén újra megtanulnak egymással beszélgetni. Ha pedig hát a Bangkok és sakk találkozik, akkor a zenekedvelőknek azonnal beugrik egy sláger, a pop történelem egyik legmenőbb koncepciója. 1984-ben az ABBA férfi tagjai Björn és Benny a híres szövegíróval, Tim Rice-szal kiegészülve írták meg a Shock című musicalt. Ennek legnagyobb slágere lett a most következő dal, One Night in Bangkok Murray Head-del a Retro Rádióban. Bangkok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 9 óra után is érdemes lesz velünk tartani, mert egy igazi időutazásra hívom majd önöket. Vendégem lesz Kordos Szabolcs, az egy Város titkai című könyvsorozat szerzője. Ő ezúttal Budapest egyik legpörgősebb csomópontja, a Blaha Lujza tér elfeledett történeteit, pikás legendáit, például a régi Nemzeti Színház körüli hírességek titkait hozza el majd nekünk. A városi történetek és a régi mozis hangulat mellé pedig a 80-as évek hazai szintipop királyai jönnek most a Retro Rádióban. Itt az első emelet és a film forog tovább minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, legendák, legendás történetek, igazi sztárok a régmúltból, és sztorik olyan helyek kapcsán, amiket mindannyian ismerünk, ahol talán minden nap megfordulunk, de sose hallottuk még a történetüket. Ezekkel szolgál majd nekünk Kordos Szabolcs a következő órában itt a Retro Rádióban, miközben olyan slágerek szólnak, mint például az Inner Circle féle Sweat, vagy Billy Idol-tól a Rebel Yell. Válasszák a Retro Rádiót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg. Nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
12: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
11: Megújul a Budapest-Veres-Egyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, így például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a járműveket, ami kritikus helyzeteket idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes vasárnapot, 9 óra után vagyunk, nem sokára Kardos Szabolccsal kezdjük a beszélgetést, a mikrofonnál Leirer Tímea. Minden idők legnagyobb slágerei pedig feldobják a hosszú hétvége utolsó napját is. Itt van például a Twisted Sister, és tőlük a We're Not Gonna Take It.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Velem van a stúdióban, már tök régen találkoztunk. Kordos Szabolcs, az egy Város titkai című könyvsorozat szerzője. Szia Szabolcs, jó reggelt, hogy vagy?
1: Jó reggelt kívánok, jó téged újra látni, hallani. Én nem találkoztunk valóban.
0: Igen, most már régen találkoztunk, és vágytam is egy kicsit arra az időutazásra, amit te mindig hozol nekem. Ugye előveszünk budapesti helyszíneket, és ahhoz kapcsolódóan hozol nekünk sztorikat. És általában már maga a budapesti helyszín is olyan, amit mindenki az országban, bárhol éljen, nagyon jól ismeri, nagyon jól tudja, hogy ott van, ott szokott kiszállni a vonatról, a metróról, a buszról, és a sztorik is, amiket hozol, azoknak a főszereplői csupa olyan emberek, vagy néha legendák, akiknek, vagy amiknek a történetéről mindenki hallott már, de talán nem ilyen részletesen, és nem ilyen pontosan. A mai helyszínünk, és ezt te javasoltad, a Blaha Lujza tér.
1: Az egzotikus Blaha Lujza tér, így
0: hát,
1: van.
0: Egzotikusnak is nevezhetjük, sokan azért félelemmel gondolnak az esti órákban a Blaha Lujza térre manapság.
1: Nem kell azért.
0: Ugye, hogy nem kell? Én is ezt gondolom.
1: 25 éve, tehát, hogy én nem tudom hányszor mentem keresztül a Blaha Lujza téren. Nyilván azért is, mert otthonosan mozgok ott, de hogy igazából tényleg nincs semmitől félni, mindig rengeteg ember van. Ez nekem például egy biztonságot jelent.
0: És nagyon szépen felújították egyébként az utóbbi években ott azt a környéket, úgyhogy tényleg érdemes arra elmenni.
1: Jobban néz ki, és hogyha az ember belegondol abba, hogy egy-egy helynek a sztoriára, vagy egy-egy téren mennyire körbe lehet járni az egész magyar történelmet és kultúrát, egy olyan helyen, amiről az nem gondolnánk feltétlenül, amikor a Kossuth tér oké, Deák tér, vagy Vörösmarty tér oké, de a Blaha Lujza téren is ezt a teljes magyar kis palettát lehet szűrni, és ez számomra rettentő izgalmas, és minden nap, amikor ott keresztül vágok rajta, ez előfordul azért igen gyakran, akkor én gyakran körbenézek, és konstatálom azt, hogy mik vannak itt.
0: És ki vagy, mi, ami először eszedbe jut, amikor így átsétálsz a Blaha Lujza téren?
1: Általában a metró felé igyekszem, vagy a villamos irányába, hogy óhatatlanul szembe találom magam a tér névadójának házával, mert hogy Blaha Lujza itt lakott, és hát az a különleges esemény fordult elő, hogy még az életében, amíg ő ott lakott, elnevezték ezt Blaha Lujza térnek, ami azért elképesztő menőség, hogyha belegondolsz, hogy reggel kinyitod a ajtót, kiállsz a balkonra, és akkor az a tér ott hever előtted, ami rólad van elnevezve. Szóval azért ebben van egy kis menőségfaktor szerintem. Van az a sárga nagy épület ott az Erzsébet körút sarkán, na hát annak a első emeletén lakott Blaha Lujza, méghozzá valami 26-27 éven keresztül, tehát igen-igen hosszú időn át. Van két erkén, kiállhattam az egyik erkére, most egyébként egy IT cégnek működik ott a székhelye a lakáson belül, tehát teljesen más már a funkciója, mint annak idején.
0: Ez egy ilyen különleges, exkluzív lakás volt?
1: Nagy volt, és akik jártak benn, azok mind azt mondták, hogy hát egy picikét olyan volt, mint egy múzeum, ahol a művésznőnek az összes emlékét kirakták, de amúgy azért 4 szobás volt, hogyha azt nézzük, hogy Jókai Mór 10-valahány szobába élt, és az sem volt túlságosan nagy, akkor
0: ahhoz képest egyáltalán nem fényűző. Nem.
1: Annyira nem egy extra és különleges. Volt két kis erkélye, és ezen kívül pedig hát nappali háló konyha, tehát semmi extra igazából, és hát itt élte meg a nagy pillanatokat, és Isti hunyt el. És amikor elhunyt, akkor hát hatalmas tömeg vette körbe az épületet, és mindenki emlékezett rá. De az épület nem csak erről nevezetes, hanem egy alatta lévő műintézményről.
0: Na itt most félbeszakítalak, mert ezzel a műintézménnyel majd a Five után folytatjuk, jó? Most jön a Queen feldolgozás, We Will Rock You, aztán jövök vissza Szabolcs a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Legendák, történelmi események, legendás történelmi szereplők és legendás helyszínek. Róluk mesél minden idők legnagyobb slágerei között ebben az órában. Kordos Szabolcs az egy Város titkai című könyvsorozat szerzője, ami közös a mára összegyűjtött legendás történetekben, hogy valamilyen úton, módon mindegyik kapcsolódik a Blaha Lujza térhez, ahol egyébként maga Blaha Lujza is élt, de azt mondtad, hogy az ő lakásától nem messze egy másik kis sárga épületben található kis műintézményre is oda kell figyelnünk. Itt hagytuk abba.
1: Ahol, hát most már más üzletek működnek, de az MK volt.
0: Uh-huh. Ugye, az MK kávéház.
1: Így van, így van.
0: Nagyon sokáig így hívták egyébként a metró megállót is, vagy legalábbis mi
1: a
0: vidékről teretős, jöttünk
1: igen.
0: fel.
1: Ha megyünk az MK-be.
0: Hogy, igen, hogy az MK. MK
1: igen,
0: volt.
1: Igen, aha. Igen. És ott volt az a bizonyos kávéház is, ahol egyébként egy másik híresség, rengeteg híresség volt, mert az MK kávéház, tehát nagyon nagy hívű valami volt, igazi művész kávéház, meg gasztroközpont, meg mi egyéb, és hát József Attila például ott árult kiflit, igazán fiatalként, úgyhogy ehhez is bőségesen tartod, a külön könyvet is lehetne erről írni, szerintem már írtak is. Úgyhogy egyetlen egy sorokház, ugye ennyi mindent tud.
0: Azt és hát mennyi sok ház van még ott, amikről lehet írni, meg amikről lehet beszélni. A te könyvedben Örkény Istvánt is kötötted a Blaha Lujza térhez.
1: Igen, na az egy másik saroképület, ami a átellenesen szemben van, tehát mondjuk a Blaha Lujza lakásából pont erre az épületre lehet rálátni, és egyrészt az egy nagyon izgalmas, mert ha az ember éppen befogná az orrát, és ő alá merülne az aluljáróban, akkor előtt azért nézzen fölfelé, mert ott vannak freskók, nagyon meglepő, a pont az aluljáró előtt vannak freskók fönt a falon, és ezeket meg lehet szemlélni. Mondták, hogy Locz Károly, de hogy ez nem biztos, valószínűbb, hogy nem ő. Nem, mindig szép freskók vannak, és régiek. És hát ebben az épületben most is ott egy gyógyszertár van. 1907 óta működik gyógyszertár, és hát ennek egy jelentős részét az Örkény család jó voltából, mert hogy ők üzemeltették ezt a csillagpatikát.
0: Igen, erről egyszer korábban már meséltél nekünk, de ha valaki lemaradt, akkor hallgassuk meg újra, mert szerintem ez a sztori mindig nagyon jó. A vegyész mégzettségű Örkény Istvánról. Úgyhogy jövünk vissza Szabolcsal, Kordos Szabolcsal nem sokára itt a Retro Rádióban, most pedig folytatjuk az Inner Circle-rel. Jön a Sweat minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Legendák, különleges személyek, akik a környéken éltek, és fantasztikus történetek, amelyek kötődnek egy-egy pontjához Budapestnek, vagy az országnak. Ezúttal Budapesten a jól ismert Blaha Lujza tér környékén járunk már. Mesélt nekünk Kordos Szabolcs, beszélgető partnerem, az Egy város titkai című könyvsorozat szerzője, Blaha Lujzáról magáról, aki szintén itt lakott a téren, de most elérkeztünk Örkény István családi patikájáig, a Csillag patikáig.
1: Örkény édesapja volt, Örkény Hugó, aki hát gyógyszerész diplomával elindította ezt a bizniszt, és róla azt mondta Örkény, hogy több patikát is eljátszott, de nem olyan értelemben, hogy szerencsejáték, ha meg se nőügyei nem voltak, és nem is ivott, de hogy szeretett gavallér lenni, és úgy elmulatgatta, elfizetgette több patikát. Na, ez megmaradt neki utolsó mencsvárként, és aztán jött Sztálin születésnapja, amikor hát föl kellett ajánlani az állam javára ezt a gyógyszertárat, akkor Örkény István megjósolt, hogy az apja nem fogja túlélni ezt a csapást, igaz lett, mert hogy egy éven belül agyvérzésben meghalt. És hát milyen vicces, ironikus inkább, hogy egy csillagpatikának hívták régebben, még az örkényi időkben, és aztán pedig mi lett? Vörös csillag patika. Nem kellett rajta túlságosan sokat módosítani.
0: Tényleg ironikus.
1: És gyakorlatilag egy, mint egy Heves megye méretű területnek a fogyasztásával volt egyenértékű, amit ott kiszolgáltak. Tehát, hogy akkora volt a forgalom, mint egy teljes megyébe egyetlen egy patikában.
0: Hát ugye azt a patikát, vagy hát ami a hegyén működött, azt még a mi korosztályunk is bőven láthatta.
1: Ez ilyen nappali patikának
0: igen,
1: is
0: nevezték. És ez egy elég nagy patika egy központi helyen, úgyhogy el is hiszem, hogy volt ott forgalom. Különösen abban az időben, amikor még nem volt ennyi patika, mint ma.
1: Teljes mértékben, és az ember bemegy, akkor most is egyébként egy kis A4-es papír áldogálott a falon, amelyik erre emlékezik. Egyébként Örkény István is aztán, hát először is megszerzett két diplomát, ami abszolút kuriózum, mert hogy a magyar írók, költők körében azért kevés van, aki természettudományi diplomával rendelkezik.
0: Hát kevés egy gyógyszerész közöttük, maradjunk annyiban.
1: Hát igen, nem annyira a jellemző. Hát Örkény se annyira élvezte az egyetemet, mert ő inkább a szóvicceket gyártotta volna, mint hogy a receptekkel szórakozzon, de hát az édesapja kérésére el kellett végezni ezt is, meg a vegyészmérnököt, és később aztán, amikor 56 környékén eltiltották őt az írástól, na akkor viszont egy gyógyszergyárban kapott munkát. És ő volt, hát a copywriternek hívnák ma azt a reklámnyelven, ő fogalmazta meg ezeket a szövegeket a gyógyszeres dobozok színű
0: oldalára. Nem tudom, mennyire vihette bele a kreativitást, de azért egy-két vicces leírás születhetett volna, ha ezt megtehette volna. Ugye két épületről akkor már beszéltünk a Blaha Lujza téren, egymással átellenben, az egyik a gyógyszertár, ahol Örkények gyógyszertára volt, a másik pedig Blaha Lujza egykori otthona. Kíváncsian várom, hogy mi a következő épület, amihez legendák kötődnek, úgyhogy gondold át, folytassuk vele itt a Retro Rádióban. Most

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kordos Szabolcs az egy város titkai című könyvsorozat szerzője, a beszélgető partnerem ebben az órában, aki legendás történeteket, történelmi alakokat, művészeket hoz nekünk. A közös bennük, hogy mind-mind valahonnan Budapestről, a Blaha Lujza tér környékéről származnak, vagy oda köthetőek. Beszéltünk már Blaha Lujza színésznőről, aki itt élt a tér környékén. Volt szó Örkény Istvánék patikájáról, ami itt állt a sarkon. Mi legyen a következő?
1: Legyen mondjuk pár lépésnyire, tényleg fél perc sincs, mire Örkény gyógyszertárából átérünk a Hotel Nemzetibe, ami a Hotel Rémi nevet viselte annak idején az alapítójáról, és ott is egy kicsike kis tábla a bejáratnál, ami arról a legendáról szól, mely szerint itt született a Rigó Jancsi sütemény. Most ez nem annyira valószínű, vagy pontosabban nem tudjuk, hogy hol született
0: a
1: Rigó Jancsi.
0: Volna ott?
1: De akár itt is születhetett volna. Azban is egészen biztos, hogy Rigó Jancsi ide járt megszállni, méghozzá botrányos feleségével.
0: Ki
1: Clara
0: volt
1: Bordal
0: az a Rigó
1: együtt.
0: Jancsi?
1: Hát igen, kezdjük az alapoknál. Rigó Jancsi, ő egy cigányprímás volt, aha, aki hát nagyon-nagyon nehéz körülmények között nőtt fel, aztán messzire vitte a sorsa és a tudása, mert hogy már Párizsban hegedült, uh-huh, és hát állítólag a szempárjába és a elképesztő mélylabús zenérésébe beleszeretett Clara Ward, aki hát mindenben az ellentéte volt, nem csak azért, mert nő, hanem azért is, mert Michiganben született, és egy milliárdos apuka gyermekeként, és hozzáment aztán egy belga herceghez. És ez a...
0: Más társadalmi helyzet, maradjunk ennyiben.
1: Hát, hogy finoman fogalmazzunk.
0: Igen.
1: És arra már látott példát a világ, hogy szerettőkké váltak, nem hasonló társadalmi helyzetben lévő emberek abban a korban. Na de olyat, hogy egy milliárdos lány elhagyja a herceg férjét egy cigány prímásért, aki hát írni, olvasni elég tudott, és Magyarországról származott, és mindez történik Párizsban. Na ez már azért sok volt.
0: Hát ha valaki egy ilyen regényt ír, azt mondják, hogy fantasy.
1: Igen, hogy kicsikét megszaladta
0: igen.
1: a gondolat sorozata, de hát hatalmas botrány lett belőle, és mindenhova követték a párost. Nem csak a riporterek, hanem a magándetektívek is, akiket a volt férj bérelt fel. És hát a Hotel Nemzeti körül is valószínűleg ott ulálkodtak és szagláztak, hogy éppen most miből fog a következő címlap kikerekedni. És hát igen, vásárolt is rettentő sokba kerülő hegedűt is a férjének, Clara Ward. Fölmerült, hogy egy mulatóba, ott az mai Uránia helyén majd fellép, és abból lesz egy ilyen nagyon testhez passzoló ruhában egy fellépés, de végül is ezt halálos fenyegetések miatt lefújták, szóval elképesztő dolgok történtek. Na és a legenda szerint itt született meg a Rigó Jancsi sütemény, amikor hát kértek valamit, amiről Rigó Jancsi valahogy úgy fogalmazott nagyon költőjen, hogy hát az egyik réteg az fehér, mint Clara bőre, barna, mint az ő bőre, és hát édes, mint a szerelmük.
0: Ó, de gyönyörű. Hát egész másként fogok ezen túl a Rigó Jancsi sütire gondolni, azt gondolom, hogy ilyen romantikus történet után. Remélem, hogy van még hasonló a tarsolyodban, mert hogy folytatjuk a beszélgetést, de előtte még énekel majd nekünk Whitney Houston, és most jön a Krisztál slágere. Két utazó minden idők a legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban. Fagyos

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kordos Szabolcs a beszélgető partnerem ebben az órában, ő az egy Város titkai című könyvsorozat szerzője. Mára is jutott rengeteg legenda és legendás történet a közös bennük, hogy a Blaha Lujza tér környékére valók. Épületekről beszélünk, sztorikról beszélünk, nagyon sok mindenben első volt a Blaha Lujza tér, hogyha jól tudom.
1: Abszolút. Én mindig szoktam mondani, a Blaha Lujza tér a világ közepe, de hogyha nem is, akkor legalábbis hogy Magyarország egyik középpontja, és mindenki szépen behelyezi az ő számára tetszőt. Már csak azért is, mert hogy a rekordok száma itt minden négyzetméteren igen magas. Például az első közlekedési lámpa itt működött, hát a Rákóczi út, illetve a Nagykörút sarkán. Aztán itt volt az első mozgó lépcső is.
0: Még de ez hozzá... még nem az aluljáróba vezetett a mozgó lépcső.
1: Nem, ez a Corvin áruházban volt, ami a maga módján szintén egy elsőség volt, mert ez volt az első ilyen igazán nyugati stílusú bevásárló központ, ugye a minden szinten szinte minden volt.
0: Igen, és most mióta felújították, illetve visszahozták a régi önmagát, azóta milyen szépen néz ki. Hát nem csodálom, hogy ez egy igazi úri bevásárló központ
1: igen,
0: volt.
1: Igen, sok-sok évtizeden keresztül nem esett le, hogy miért járhat ide úri közönség annak idején. Hát azért, mert nem úgy nézett ki, mint egy konzervdoboz.
0: De most megint úgy néz ki. Igen.
1: De most megint jól néz ki, és hát megint fölkapott.
0: Kivették a konzervdobozból, hogyha már ezt a szót használtad.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy itt volt az első mozgólépcső, az első közlekedési lámpa, az első áruház. Itt volt ugye a nagy sajtóközpont is mellette, hogy az összes fontosabb médiumnak, sajtóterméknek a Népszabadságtól kezdve a Nőklapján át.
0: Nagyon sok újság szerkesztősége még az ezredfordulókor is abszolút, ott volt egyébként.
1: Abszolút.
0: Igen.
1: Ezt az épületet már lebontották, és csak a homlokzata maradt meg részben, és most szálloda van helyette, de a hűlt helye azért még megvan. És hát persze itt volt a Nemzeti Színház is, aminek egy apró darabját, hát nem is apró, egy igen jelentős darabját, még sokan megtekinthetik a mai napig, csak ennek a létezéséről nem biztos, hogy tudnak.
0: De én sem tudom, hogy mi maradt ott a Nemzetiből, miért darab kő, vagy?
1: Annál sokkal, de sokkal izgalmasabb és látványosabb. Egyrészt ugye körbe van rajzolva, hogy a kövezeten, hogy merre volt az alaprajza, de ami megmaradt, az kérlek szépen egy víztorony. Hogyha az ember fölnéz, akkor lát egy elég-elég magas víztornyot, ahonnan valószínűleg be lehet látni egész Budapestet, és ez a víztorony, ez megmaradt. Ez arra szolgált, hogy a Nemzeti Színházba a víznyomást biztosítsa meg tűz esetén ezeket az oltórendszereket, és ezt nem bontották le. Ez a Nemzeti Színháznak a megmaradt épülete.
0: Szabolcs, köszönjük szépen ezt a sétát, amit megtehettünk egyébként a te lakóhelyednél. Apropó lakóhely, mind dolgozol most, mert tudom, hogy készülsz új könyvre.
1: Most éppen az Egy város bűnös titkai című könyvön dolgozom. Utolsó simítások vannak hátra, rettentő izgalmas lesz. A bűnt fogom körbejárni épületek és sztorik segítségével, talán ez nem meglepő, és olyanokra bukkantam, amelyek engem is teljes mértékben ledöbbentettek, megdöbbentettek, elgondolkodtattak, főleg az, hogy mi számít mondjuk bűnnek. Ezt nem különösebben filozófiai mélységekben fogom taglalni, de az ember végigolvassa azt a 20 fejezetet, és rájön arra, hogy egyik korban mi számított bűnnek, és a másik korban, akkor az, hogy elgondolkodik. Az élet mindenségén.
0: Hát akkor várjuk ezt a kötetet is, és remélem, hogy majd, ha már megjelenik, és nem spoilerezünk, akkor egy-két sztorit azért hozol belőle a Retro Rádió hallgatóinak is.
1: Lesz mondani és mesélni.
0: Ma pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
0: No, a következő órában már Várkonyi Attila várja önöket vendégeivel, addig azonban még én zenélek önöknek. Most éppen Mouse T-vel és a Hornival folytatjuk a vasárnap reggelt minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Én lassanként köszönöm már a figyelmet, átadom a helyen Várkonyi Attilának és a Starshop stábjának. Ők várják önöket egészen délután kettőig. A legjobbakat, jó pihenést még arra kis időre, ami a hosszú hétvégéből hátra van. Leire témát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Gyorsabban halad a fenék küszöb építése, már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magárhagyta kisfiát egy férfi a Fujin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenék küszöb Paksnál. A létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be. A kőellátás folyamatos, a szállításban a katonák is segítenek. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békéscsaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
4: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr lóarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanács. Sokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
3: Több órára magára hagyta 7 éves fiát egy apa a Fuji hegyen Japánban. A gyerek 2000 méteres magasságban, ködben és esőben elfáradt, a férfi azonban idősebb fiával tovább mászott. Adott neki egy üdítőt és némi ennivalót. A kisfiút egy hegyi menedékház dolgozói tanálták meg, az apát pedig 3 órányi járással érték utol a rendőrök. A férfi később bocsánatot kért meg gondolatlan döntéséért. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő, csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és indul a mai Starshop. Érkeznek vendégek, természetesen ahogy az lenni szokott. Egy picit vissza is tekintünk a nyárra, és maradjanak velünk, mert jönnek a

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Történetünk egyik legsűrűbb hete, sőt, ha nagyon számokra kéne gondolni, de kiszámolja. Most az elmúlt, tehát a Covid utáni időszak legtöbb fellépését hozta ez a hét a Fergetegparti csapatának, mert én mindig csapatban gondolkodom, és akiket én ismernek a rádióban, ők is nagyon sokszor csatlakoznak hozzám ezeken a fellépéseken, és természetesen a többiek is járják az országot, Tibi bácsi is, Bétót László is, Dénes Tomi is, Piros is, Iza is, tehát nagyon sok eseményen házigazdaként, műsorvezetőként, vagy éppen lemezlovasként valamely kollégám is ott van, és hát persze a Fergetegparti csapatot talán aktívabban, de bejárjuk az egész országot, sőt határon túlra is eljutottunk, most már biztos a ausztráliai turnénk is, az majd október legvégén kerül megrendezésre, és hát az európai országok szinte mindegyikébe eljutottunk, és hát hallgatóink rendszeresen számon kérik rajtam, hogy nem számolok be minden eseményről, nem is tudok, mert egyszerűen idő sincs rá, meg akik nem voltak ott számukra, azért annyira nem érdekes, mint azoknak, akik ugye részt vettek egy-egy ilyen eseményen, de azért hadd mondjam el nagyon röviden, hogy voltunk a Strandfesztiválon, voltunk az új kenyér ünnepén Verőcén, voltunk nyárbúcsúztatón Alsóörsön, voltunk Akvarénában, Kakasfőző Fesztiválon, Kistarcsán, Körmenden, a Körmendi napokon, Boglári Szüreti Fesztiválon, Hajdúhéten, Hello Kisúj, aztán ott voltunk egy másik jótékonysági eseményen, szintén Vas megyében, aztán a Sanremo-i Fesztivál nagy bulián, az MVM Dómban, ahol az olasz kultúrának és az olasz zenének adóztunk nagy-nagy tisztelettel, és a mai nap is még tele lesz eseménnyel, megyünk Tatabányára, Kistarcsára és Kecskemétre, és ez csak néhány azok közül, amerre járhattunk. Én egy dolgot szeretnék csak ezt hozzáfűzni, köszönöm hallgatóinknak, hogy eljöttek, köszönöm, hogy találkozhatunk, köszönöm, hogy a rádiós, egyébként nagyon nagy számú hallgatói kör mindenfelé az országban találkozik velünk, egy picit interaktívvá, élővé, valóvá tudjuk tenni azt a kapcsolatot, mert így én csak egymagam beszélek önökhöz hozzátok, illetve hát a vendégeim vannak, akkor ketten-hárman, de az, amikor látjuk egymást, az azért egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon köszönöm a sok-sok pozitív életérzést. Tessék elképzelni, Faddomboriban még Abaházi Csabi szüleivel is volt módom találkozni, édesapja elmondta, hogy nagyon szereti azt társával, és szokta is hallgatni. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak, jöjjön az első vendégünk, Pokorni Lia, aki Kálói Molnár Péter díjat kapott, ezen kívül pedig jó néhány érdekesség jön még róla, a művészetről, a színházról, és persze Péterről is. Hey!

0: Rosszabb!
1: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Pokorni Lia művésznő a vendégem itt a Retrorádióban, és természetesen róla mindent szeretnénk megtudni, és meg is próbálom én. Tudom, hogy ez lehetetlen vállalkozás, de azért megpróbálom, hogy szervusz, és köszönöm, hogy eljöttél.
2: Szervusz, jó napot kívánok!
1: Kezdjük azzal, hogy amikor pályát választottál, mi volt a legfontosabb szempont? És mikor volt ez?
2: Igazából nem választottam, mert kb. 4 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy én színész leszek, és én nem színész akartam lenni, hanem valahogy egyszerűen tudtam, hogy az vagyok. És sokáig nem tettem érte semmit. Egyszerűen csak az a magabiztosság hajtott, hogy nekem ezzel egyszer dolgom lesz. Olyan érdekes, hogy van egy pszichológus, a Mária Louis von Franz, akinek a Női mese a lakók című könyvét, amikor olvastam, abban nagyon tudtam azonosulni a Hamupipőke mesével, amiben hogy nagyon sokára érik be a női főszereplőnek az élete, és addig sok minden más csinál, vagy lemond saját magáról. És egyébként én ezt gyönyörűen űztem elég sokáig, és nagyon sok mindenről lemondtam, főleg a szerelem érdekében.
1: Azt mondtad, hogy a szerelemről.
2: nem arról, a szerelem érdekében. És valahogy úgy voltam, hogy volt akkor egy nagy szerelmem, aki egyáltalán nem akarta, hogy én színház közelében legyek, mert hogy ő azt gondolta, hogy a színésznők nyilván egy nagyon romlott életet élnek, és akkor én ennek a közelébe ne kerüljek. És aztán utána nem volt már lehetőségem elmondani neki, hogy ez milyen kemény munka, és ez nem feltétlenül arról szól.
1: Hát, amiről most hallgatja a műsort.
2: Hát, ha nagyon-nagyon-nagyon másról szól. És valahogy érdekes, hogy már 4 éves koromban, amikor hallgattam a mesekazettákat, Salgó Tarjánban az emeletes ágyban az öcsémmel, mert a szüleim meséltek, és utána mindig berakták a kazettákat, azt éreztem hozzá, hogy kik ezek a varázslók, akik így tudnak mesélni? A Mensáros, a Latinovics, a Rutka Éva, Bánság Ildikó, hallgattam, és hogy egyszer én is így szeretnék mesélni. Hogy akkor is már azt éreztem, hogy nem a csillogás része érdekel, nem ami a kirakat, hanem hogy valahogy a mesével, a történetekkel valami bennem történik, és a mai napig azt gondolom, hogy lehet gyógyítani mesével.
1: Szerintem ebben teljesen igazad van, gyakorló apukaként mondom ezt. Tartsanak velünk, ez a Retrorádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Cornélia a vendégem itt a Retro Rádióban, és a mesékről és a mesegyógyító erejéről beszélgettünk, vagy legalábbis azzal, hogy avval hagytuk abba az előző megszólalást, és most rátérünk arra, hogy mi volt az első valós színészi megnyilvánulás, mert azt értettem, hogy 4 évesen már ezt te érezted belül, gondolom a oviba, iskolába felléptél, verset mondtál, ezt... ilyesmi, ahogy kell, de mi volt az első, amit te színházszerű dolognak nevezel?
1: Ez a Pince Színház volt, és elég későn felvételiztem.
0: 23... Én megmondom, 92-ben.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 92-ben. Akkor, várj, akkor még 21 volt? 71-es vagyok,
0: köszönöm vagy november 23.
1: Igen, szóval akkor 60. Mégsem 20, látod ezeket
0: a számokat. Nem
1: 60 éves. 60. Lassan, igen. Szóval, hogy a Pince Színház volt, és elmentem oda felvételizni, úgyhogy nem nagyon készültem. Tehát, hogy szerintem 3 verset vittem magammal, de egy darab monológot sem, és mondták, hogy egyébként, hogy mi az, amit tudok, és mondtam, hogy kickboxozni, és akkor jó, mutassa, én nem tudom, miért vettek fel, komolyan mondom, tehát, hogy...
0: De tényleg kickboxoztál?
1: Kickboxoztam, igen, az igen.
0: Mi minden kiderül egy ilyen beszélgetés során, ugye?
1: És én tényleg nem tudom, miért vettek föl, mert akkor azt gondoltam, hogy a színház az egy ilyen nagy, a nagy érzelmek, és majd én megmutatom a nagy érzelmeimet, és akkor úgy szépen lassan megértettem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy én örüljek annak, hogy a színpadon állok, hanem főleg a néző, vagy a néző is az a jó, amikor mind a kettőnek, igen, ugyanolyan fontos. És ott egyébként már a Pince Színházban elkezdtem megérezni, hogy Atya Isten, hogy ez milyen kutató munka, és milyen apróságokból áll össze egy szerepnek a megformálása, hogy mennyire lényeges egy mozzulat, egy tekintet, egy csönd, és hogy az miből jön, és ott mi történik, és hogy akkor ezekkel hogy lehet játszani. Szóval egy rövid párbeszédet 100féleképpen el lehet mondani, mert hogy minden egyes szónak, ha én más jelentést adok, máshogy fogalmazom meg, te máshogy fogsz rá reagálni, és neked az akkor mit jelent, és ez annyira izgalmas volt számomra, hogy így a lélek mélységei, hogy ott mik bugyognak, és akkor miből lehet ott fogalmazni, és engem az teljesen beszippantott. Szóval itt kezdődött az egész.
0: Jött az Atlantis? Az volt a következő.
1: Igen, az a, ó, hát miket.
0: Ha már ebben a kickboxban ennyire otthon vagyunk, mert hogy ez egy mozgásszínház.
1: Pontosan, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas, tehát sajnos a tánc nem lett igazán része az életemnek, de végtelenül fontosnak tartom, igen, a mozgáson keresztül való kommunikációt, a gesztusokat, és ott azért a Horgas Ádám vezetésével tényleg egy olyan műhely munka folyt, hogy rengeteg, nagyon sokat táplálkozom abból, amit ott az Ádámtól tanultunk. Nagyon sokszor eszembe jut, rengeteg olyan játék volt, és olyan mozgásszínházi gyakorlatok, ami most is beégett, és tudom, hogy előveszem, amikor egy-egy dolgot a mai napig akár gesztus szinten megpróbálok megfogalmazni egy szerepben.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést. Ahogy minden állatpárnak a bárka jelentette a túlélést az Ószövetségben, ugyanúgy főhősünk is a bárkában folytatja. Mindjárt jövünk vissza.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. 1997-ben járunk, Pokornilia a vendégünk, elkerül a Bárka Színházba. Oda, hogy ez már egy ikonikus színház, igen, vagy színi kör, tehát harcaikkal és minden jóval és rosszal együtt, ez már, én úgy ítélem meg, egy komoly színház.
1: Abszolút így van. Hát már csak a társulat tagjai, tehát akkor ott volt az Udvaros Dorottya, most nem fogok mindenkit felsorolni,
0: de nagyon sokan,
1: Serert, igen, és
0: csodálatos
1: Kasszás Gergő, igen. És tőlük tanulhattam, Spolarics Andrea, de Szikszai Rémusz, Jézusom, most még juttak eszembe, hogy milyen elképesztő színészektől tanultunk ott a stúdióban, és a legnagyobb dolog az volt ott számomra, amikor megszavazta a társulat, hogy a Simon Balázs rendezte Lila Ákácban én legyek Tóth Manci, Kaszás Gergő párjaként, aki a Csacsinszki Pali volt, és én mindennel szembe mentem, ami ez a szerep, tehát, hogy Tóth Manci egy pici, törékeny, barna lány. Én egy magas szőke, és nem egy naíva alkat voltam, és egyszerűen valahogy akkor éreztem meg, hogy nekem szépernő, aztán Molnár Ferenc világa mennyire közel áll hozzám, és hogy mennyire pont most az egy Victor Hugo idézettel találkoztam valamelyik nap, hogy a szomorúság, boldogság, a melankólia, és nekem szépen teljesen ilyen, és ez a világ teljesen ilyen, és bennem is van egy csepp melankólia, és annyira nagy dolog volt a Bárkában eljátszani ezt a szerepet, és azt a bizalmat, amit kaptam akkor a társulattól, hogy így maguk közé emeltek egyenrangú társulati tagként. Úgyhogy nem vettek föl végül, és ugye erről nem is beszélek, nem vettek föl engem az akkor még főiskolára, ma már egyetemre. Kétszer próbáltam felvételizni, és egy kicsit kalandos volt az én utam, meg máshogy alakul, de az egy hatalmas, tehát nekem az az első olyan nagy mérföldkő a pályámon, amiben valami fajta visszaigazolást kaptam, hogy van dolgom ezen az úton.
0: Szerinted mi volt az, ami hiányzott a felvételihez?
1: Nem voltam jó. Egyszerűen ennyire.
0: Tehát egyet is értesz vele az döntésre.
1: Igen, nem voltam jó. Felkészületlen voltam, nem voltam jó. Én akkor azt gondoltam, hogy na majd oda megyek, és ami bennem van, hogy úristen, a művészet az egy ilyen lila köd, és azt majd megmutatom, akkor ez majd... És egyszerűen ennyi. Tehát, hogy a második alkalommal nem igaz, a második alkalommal már sokkal többet készültem, az elsőnél nem, de a másodiknál valóban felkészültem, ott pedig azt gondolom, hogy sokat jelentett az, hogy

0: Cornélia a vendégem itt a Retro Rádióban. Most már egy komoly kőszínház következik, az Új Színház, aztán pedig a Centrál. Mind a kettő már meghatározó, itt már országos ismertség is kapcsolódott Lia életéhez. Hogy emlékszel az Új Színház? Elég sok évet eltöltöttél ott.
1: 10.
0: Igen.
1: Hát nekem az volt az első anyaszínházam. És akkor éreztem meg, hogy milyen egy társulatban létezni, közösségben létezni, és ma már tudom, hogy már akkor is, még ha nem is fogalmaztam meg, de a közösség számomra mennyire fontos egymással fejlődni, egymás tükrében fejlődni, az, hogy ott a fájdalmak, a félelmek, a féltékenységek, a csalódások, hogy azokat hogy kezeli egy közösség, az nagyon fontos, és az, hogy ott milyen izgalmas volt már azzal a tudással, hogy telnek az évek, és ismerem a másikat, de még mindig rácsodálkozni egy-egy szerepben a másik tehetségére, meg hogy tudok én is fejlődni attól, hogy ő mást kínál. Tehát az egy nagyon izgalmas időszak volt, és egy nagyon fájdalmas lezárás. Sok szempontból is, mert egy hónapon belül történt egy haláleset, Huszár Zsoltnak az elvesztése, és rögtön az, hogy az akkori pályázat

0: Balaton már nem a Márta István lett az igazgatói pozíció, és egyszer csak ott úgy vége lett.
1: De az ott ki volt mondva, hogyha az új igazgató úr jön, akkor nektek menni kell?
0: Nem. Ez mindenkinek a saját döntése volt, de hát azért a csapat fele úgy döntött, hát, hogy meg. Tehát onnan, igen. Tehát onnantól kezdve már egyértelmű volt, hogy az, ami volt, az már így ebben a formában nem, soha többé nem lesz.
1: És elérkezett a 2007-es év. Szerintem nagyon sokunk számára akkor váltál te ikonná, egészen fiatalon, mert hogy jött a beugró.
0: Jaj!
1: És én azt hiszem, hogy aki valaha megpróbálta ezt a műfajt űzni, aki valaha szeretett nevetni, aki valaha tudja csodálni az elmének a sebességét és a mélységét és a változékonyságát, akkor ezt a műfajt magát nagyon kell, hogy szeresse, és ott alakult egy csapat, akik nagyon-nagyon jól csinálták ezt. Innen folytatjuk a beszélgetést, Pokor Nilia pedig tagja, én pedig oszlopos tagja volt ennek a kis csapatnak. Jövünk vissza rögtön.

0: Zenekorát rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágerét. 2007-es esztendőben járunk, vendégem Pokorny Lia színművész, nő, és a témánk pedig a beugró. Kinek az ötlete volt ez a beugró, honnan került ez elő?
1: Kapitány Iván volt a producere, vagy gyakorlatilag a mai napig még így is, ha nem játsszuk, én azt gondolom, hogy én magamban még nem temettem el teljesen a beugrót.
0: Én úgy gondolom, hogy ennek legyen folytatása.
1: Nem tudom múlt időben beszélni róla, sok-sok szempontból nem. És akkor Kapitány Iván keresett meg, hogy akkor már a fiúk már benne voltak a csapatban, és hogy ő arra gondolt, hogy legyen benne egy színésznő is. És ő nem ismert engem, de a többiek ajánlottak, mert velük már dolgoztam.
0: Ez egy nagyon-nagyon mély víz. Tehát ezt ebben akkorát lehet égni, mint a rejszták, hogy szokták ezt mondani, mert egyrészt brilliánsak az elmék, akik már ott voltak. Tehát tudni lehetett, tudtuk, hogy akik ott vannak, azok ebben véletlenül nagyon jók lesznek. Nagy bátorság volt ezt elvállalni. Mennyit hezitáltál ezen?
1: Valószínű, hogyha ez az egész úgy kezdődik, hogy akkor tessék, indul a műsor, nem csinálom. Én azért vállaltam el, mert tudtam, hogy előttem egy másik színésznő lett volna, aki mondta, hogy neki ez túl sok.
0: Tehát ez borzasztó nehéz műfaj. Tehát, hogy tévén könnyűnek látszott, színházban is könnyűnek látszik, de borzasztó nehéz.
1: Nehéz. És az történt, hogy annyit mondtak, hogy lesz egy pilot felvétel, tehát egy ilyen próba. Adást fölveszünk, amivel majd lesz, ami lesz, és hogy erre, hogy segítsek abban, hogy ebben részt veszek. És így, hogy amögé tudtam bújni, hogy persze, én most azért jövök ide, hogy igen, egy pilot adásért, és hát nyilván majd nem én leszek, de és amikor megláttam, milyen játékok vannak, és mi lesz, te atya úristen, tehát ott rögtön jött a halálfélelem, de az az érzés, hogy én nem hagyhatom most cserben a többieket, tehát másnap lett volna, vagy két nap múlva ez a felvételtem, de ez kizárt. És akkor az volt, hogy amikor megvolt a pilot felvétel, én szégyen szemre hazamenekültem. Nem is akartam, hogy senkivel beszélni, hanem mindenki látja, hogy milyen rossz vagyok, tehát hogy jobb lesz, hogyha én így angolosan távozom. És akkor teltek a hónapok, és egyszer csak a Kapitány Iván felhívott, hogy akkor ez a műsor lesz, és hogy akkor ő számít rám, és így, na de ő nem látja, hogy én ebben rossz vagyok. És akkor az Iván mondta, hogy figyelj, nem hívnálak, hogyha nem látnám azt, hogy ez működik.
0: Elmondod a játszótársakat?
1: Az alapcsapatot.
0: Igen, arra gondolt.
1: Novák Péter, Rudolf Péter, Szabó Győző, Kálói Molnár Péter és Pokorny Lia. És valaki nagyon, nagyon hiányzik ebből a csapatból, aki egyébként meg örökre a csapattagja. Ha itt van a fizikai valóságában, ha nem, akkor is.
0: Kálói Molnár Péterről van szó, és egy újabb kötődés, ez már posztumusz, ugyanis Lia lett az egyik díjazottja Péterről elnevezett díjnak. Ő nagyon sokat járt ide hozzám, nagyon sokat volt vendég itt a sztársában, mindig olyan jókat mondott, és ezt a képességét, amit ott brilliánsan mutatott meg a nézőknek, hogy mindig volt valami jó reakciója, ami izgalmas, ami felkelti az emberek figyelmét, ezt ő mindig és mindenhol hozta. Tartsanak velünk, a díjjal folytatjuk, mindjárt visszatérünk.

0: Szokták mondani, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek. Hát Kállai Molnár Pétert nem fogják elfelejteni. Nagyon sok barátja, színésztársa, ismerőse, mindenki mellé állt, vagy hogy mondjam, az ő emlékének a gondozását illetően, és hát alakult egy díj. Elmondott kérlek ennek a díjnak a nagyon rövid történetét, és hogy ki a két személy, aki megkapta. Az egyiket már felfedtem.
1: Luther Imre a másik díjazott, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy én teljesen megdöbbentem, amikor, nem a díjon, mert annak annyira örültem, mert ha a Péter valamit szeretett volna az életében, az az elismerés, hogy egyszer a munkáját egy díjjal jutalmazzák, és ezt tudom, hogy neki milyen végtelenül fontos volt. És egyébként pedig egyszerre felemelő és egyszerre végtelenül szívszorító, hogy van egy díj, ami az ő nevét viseli, és amikor felhívottam Kállai Molnár Péter alapítvány, hogy akkor én kapom ezt a díjat. Szóval azért ott meg az, hogy miért a miértek, vagy az egyáltalán olyan érdekes tudni, vagy szóval, hogy az életünkben nagyon sokszor nem tudjuk, vagy én nem tudom azt, hogy pontosan kinek mit jelentek az életében. Még akkor is, ha beszélünk róla, vagy hogy megy az élet, és ugye ezzel elfelejtünk úgy beszélgetni, vagy akár ápolni jobban bizonyos kapcsolatokat. És az, hogy mondjuk a Péternek így az életében mennyire fontos volt mondjuk a velem való munka, azt én nem tudtam. De tudta egy csomó barátja, és az, hogy én ezt a díjat többek között azért is kaptam meg, mert hogy ezt hogy számára nagyon fontos volt, hogy mi valamikor együtt dolgoztunk egy olyan produkcióban, ami mindkettőnknek egy nagyon meghatározó dolog az életében, hogy úgy visszamennék, és úgy beszélgetnék vele többet arról, hogy tényleg mit jelentett, és vagy a mi kapcsolódásunk neki mit jelentett, vagy... Szóval, hogy sok kérdés felmerül bennem. Volt jó pár veszteség az életemben, és különös kapcsolatom van a halállal, meg a gyásszal. Egy elképesztő beavatásnak tartom, és egy nagyon különleges útnak, és azt is tudom, hogy akik így elmentek, meghaltak, egy nagyon különös helyet töltenek be az életemben. Igen, a jelenlétüket folyamatosan érzékelem, ahogy az övét. Tehát, hogy és ez nem csak arról szól, hogy ő nem ment el, és akkor ezt így divat ezt mondani, nem. Tényleg azt érzem, hogy ő jelen van. Most is jelen van, amikor róla beszélgetünk.
0: Bizony, és a fiúk itt jelentették be egyébként ebben a műsorban a díjnak a létrehozását is, és hát három olyan remek barátról van szó, akik valódi barátai, nem sem akarok múlt időt használni, valódi barátai Péternek, és én azt gondolom, ha nekem bármi jogom van egy ilyen szentenciát mondani, hogy a díj jó helyekre került. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Akkor Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, és hozom a történeteinket tovább, ahogy ígértük. Pokorny Lia itt van velünk. Hát nagyon-nagyon sok mindent ki lehetne még az ő életéből emelni. Minél közelebb vagyunk a mához, annál több mindenre emlékeznek nyilván a nézők és a hallgatók. Tudják a filmeket, vagy látták nagyon sokan a filmeket. Ugye például a Beléd Estem című filmben volt egy nagyon picike, jelentéktelen cameo szerepem, egy kellett játszanom, és én a boldog, hogy addig egy perc, 10 másodpercig kollégák lettünk. De tényleg nekem ez nagyon megtisztel. Mi régóta ismerjük egymást, mert én abban a házban laktam, a Centrál Színházban, ami a színház művészbejárója volt. És ott óhatatlanul is, meg nem mindig óhatatlanul is összetalálkoztam a főhősökkel, és hát nagyon megtisztelő volt, hogy szóba álltak velem, hogy beszélgettünk, hogy bejöttek a műsorba, és hát voltam jó néhány próbán is a beugrón, tehát hogy azért picit közelebb is került a lélek a lélekhez, de a máról kérdezlek, mi az, amit most csinálsz, mi az, amire készülsz, mi az, ami nemrég készült el, nyilván amit el lehet mondani, mert tudom, hogy most már a régi féloldalas szerződések most már 60-80 oldalból állnak, és igen, azt is szabályozzák, hogy mikor vett levegőt a színész, de azért amit lehet, azt mondjál nekünk, kérlek.
1: Nagyon különös, az elmúlt években hoztam egy nagyon bátor döntést. Én ott hagytam minden kőszínházat. És nem azért hagytam ott a Centrál Színházat, mert ne szerettem volna a társulatot, hanem egyszerűen valahogy elkezdett húzni nagyon. Amennyire szeretem a társulati létezést és a közösséget, de mégis a szabadság az engem nagyon elkezdett húzni, és én létrehoztam így a saját ilyen produkciós csapatomat. Még nem találtam meg a megfelelő szót, de lényeg az, hogy én hozok létre előadásokat. A közösségem megvan, de ez már úgy a saját közösségem, akikkel együtt dolgozom, és olyan előadásokat állítunk színpadra, amivel én a sok-sok év alatt úgy megértem arra, hogy ezek, hogy mit is szeretnék én tulajdonképpen csinálni, sőt írtam is egy előadást, a Majdnem Tökéletes Boldogság receptjét, amit aztán az Athénaum kiadó jóvoltából már könyvformájában is lehet olvasni. És én most ebben a nagyon bátor életbe csaptam bele, hogy én a saját magam főnöke vagyok, és úgy alakítom az életemet, hogy szeretném. Bár nagyon sokszor ez nem biztos, hogy jó, mert én kiderült, hogy nagyon is szeretek dolgozni, és hogyha az én drága kollégáim időben nem szólnak, hogy figyelj, még pár évig számítanánk rád, és így két végén égeted a gyertyát. Tehát, hogy ennek kellett egy ilyen egészséges keretet és határt szabnom. De lényeg az, hogy én most ezt csinálom. Tehát egy önálló, ilyen produkciós vállalkozást. És fut már, most a legújabb produkciónk egyébként a Sakmat, ami egy koncert, amit Molnár Péter bőgős kollégámmal és Gróz Zsuzsanna zongorista barátnőmmel csináljuk, csak férfi dalokat énekelek benne. De ebben van Edda, Majka, Azaria, Demjén, tehát nagyon sokféle férfi dalt, tehát reppelek is. És igen.
0: Káromkodt.
1: Amennyire igen, hogy egy repdal megkívánjuk. Igen, és azért készülünk impro előadásokkal, erről többet így nem mondhatok még, de hát nem tudok meglenni improvizáció nélkül, hogy ez lesz.
0: Lia, ha valódi boldogság receptjére rá lesz, a majdnem már megvan, ha valódi, légy szíves, értesítsél.
1: Jó.
0: Köszönöm, hogy eljöttél a műsorba, kívánok neked nagyon sok sikert, nagyon szeretünk, és legyen nagyon sikeres ez az új, vagy nem is annyira új már, de legújabb produkciós irodátok, és sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
9: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége a célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
8: Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes vasárnapot minden Retro Rádió hallgatónak, kellemes pihenést. Tudom, hogy az egész hét a pihenésről szólt, és remélem ez tényleg így volt, és tényleg megérdemelt pihenésüket hallgatónk ki is tudták venni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vannak. Tartsanak velem, kötőn a folytatás.

Amikor Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Folytatódik a Sztársáv itt a Retrorádióban, és annyit még gyorsan hadd mondjak el, hogy készülünk egy olyan műsorral is, ahol összefoglaljuk a nyár történéseit, rengeteg koncert volt, rengeteg színházi bemutató, szabadtéri színházi bemutató, rengeteg rendezvény, buli, de ilyenkor hallgatóink ezrei, tízezrei látogatnak el különböző eseményekre, és nagyon megtisztelő, hogy akár a promóciós részben, akár pedig a fellépős részben Retrorádió egy picit is kiveheti a részét, ugye beszélünk például a Demjén koncertről, amely mindig nagyon nagy sikerrel zajlik, ebben az esztendőben is megrendezésre került, ugye májusban volt még Tabán is, ahol szintén a Retrorádió műsorvezetői voltak, akik konferáltak, és hát ami még talán a legfontosabb, hogy szinte hétről hétre van mód valamelyikünknek találkozni önökkel, de most itt a Retrorádióban jöjjön a beígért fiatalember, akit már én Debrecenből megismertem, de sok olyan nagy filmben szerepelt, mint a Magyar Vándor, az Üvegtigris 2, Liza a Rókatündér, vagy éppen a Drága Örökösök. Hajdú Steve-ről vagyon szó, tartsanak velem, hamarosan ő érkezik ide a stúdióba.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hajdú István a vendégem itt a Retrorádióban, Hajdú Steve. Szoktak-e téged Istvánnak szólítani? Szia!
1: Szia! Nem nagyon most már.
0: Megfordulsz egyáltalán?
1: Szerintem azért megfordulok, mert én, hogyha találkozok valakivel és bemutatkozom neki, akkor azt mondom, hogy Hajdú István, hiszen ez a születési nevem, de a becenév az rajtam ragadt.
0: Hol került rád ez a név?
1: Hát, ugye pár héttel, hónappal ezelőtt itt a Kálói Molnár Petiről beszéltünk, pont veled együtt egy gyönyörű, csodálatos megemlékezés volt róla, és nekem a keresztapám az a Kálói Molnár Péter, ugyanis egy gimnáziumba jártunk Debrecenbe, és angolórán, nem voltunk osztálytársak, ugyan ő fölöttem járt, angolórán ki kellett írni a keresztnevünket angolul. És mivel az István a Steve, én kiírtam, hogy Steve vagyok. Elkezdtek az osztálytársaim Steve-nek szólítani, utána az egész debreceni Ady Endre gimnázium Steve-nek szólított. A Pétert fölvették a színművészeti főiskolára, és mikor én egy évre rá jelentkeztem, akkor a Péter a főiskolán mindenkinek mondta, hogy a Steve túljutott az első rostán, egész főiskola, hurrá, jaj, de jó, túljutottam a második rostán, Steve túljutott a második rostán, mondta a Péter, erre az egész főiskola, hú, de jó, harmadik rostán is túljutottam, és akkor Péter mondja a főiskolásoknak, a Steve-et felvették, és az egész főiskola főhördült, hú, de jó, de ki az a Steve? Úgyhogy nagyon nagy promóterem volt.
0: Most már az egész ország tudja, ki az a Steve, és itt van velünk, sok mindenről fogunk még beszélgetni, tartsanak velünk, folytatódik a műsor rögtön.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, Hajdú Sztíva vendégem, és két dolog is előkerült, amiről én szerettem volna, és szeretnék is beszélni. Az egyik a debreceni gimnáziumi évek, a másik pedig közös barátunk, Kállói Molnár Péter. Kezdjük a debreceni évekkel. Mit jelentett neked Debrecenben fiatalnak, serdülőnek lenni?
1: Nekem fantasztikus élmény. Annyira fantasztikus élmény, hogy már Budapesten élek 30 éve, több mint 30 éve, de valahogy, ha megkérdezik, hogy hova valósi vagyok, nem tudom azt mondani, hogy budapesti vagyok, mindig azt mondom, hogy debreceni. Ez nekem olyan meghatározó volt életemben, mint Nyilas Misinek. Ott egy kicsit félre sikerült.
0: Neki nehezebb élete
1: neki
0: volt,
1: nehezebb volt az élete.
0: Meg remélem.
1: Igen. De nekem valami olyan meghatározó boldogság, eufória volt ez a debreceni diák év, hogy mai napig meghatározó. Most voltunk a Campus Fesztiválon, magyarul Campus Fesztivál, miért távol mondtam, ne haragudj.
0: Nem.
1: És ott a nagy erdőn, a stadionban voltak a színpadok fölépítve, és ez a, tudod, hiába van 40 fok napközben, Debrecenben a nagy erdőn le van hűlve a levegő legalább 20 fokra, tehát gyakorlatilag téli dzsekibe bolyongtunk este, meg koncerteket úgy néztünk, és az az illat, amit ott a nagyerdei tölgyfák árasztanak, az nekem mindennél többet ér.
0: Mindig nézegettem a Debrecen Egyetemen a falat, ott a, aki a díszudvar falát megnézi, felemeli a tekintetét, ott jeles emberek neve olvasható. Mindig volt egy üres, vagy nem mindig, hanem akkor nem tudom, azóta betelte, de akkor volt egy üres kocka, és mindig úgy vicceskedtünk, hogy melyikünk fog oda kerülni abba. De például ezen sorban Ady Endre is szerepel, és hogy én mindig azt képzeltem el, amikor, mert én szegedi vagyok eredetileg, és Debrecenben tanultam. És az elején nagyon honvágyam volt, és hogy mindig kimentem sétálni a nagy erdőben, valahogy azt éreztem, hogy a fák azok szegediek is egy kicsit, tehát hogy igen, valahogy az olyan, az volt nekem, pedig semmi köze a debreceni fáknak a szegedi emberekhez, de valahogy azt éreztem, mondom főleg az elején, hogy ez ilyen otthon, tehát egy ilyen meleg, ez ilyen ebben a nagy erdőben lenni jó. Én láttam, hogy most már nagyon szépen megcsináltak mindent, akkoriban beszélünk a 80-as évek elejéről, akkor azért nem volt ennyire rendbe téve ott semmi, sem a tó, sem a régi vigadó, semmi, ami ott az erdőben kicsit még minden olyan nyersebb volt, de nekem ez annyira otthon volt, és mindig arra gondoltam, hogy itt sétált Ady Endre valaha.
1: És ott van az Ady szobor is, igen, ott be. Igen. Én emlékszem, a testvérem, én körülbelül 4-5 éves lehettem, és ott az úszodába voltunk, arra sétáltunk.
0: Ott van az úszoda
1: a nagy erdőn, arra sétáltunk haza, és így majd nézd már, ott van egy ember. Mert ugye egy olyan Ady szobor van, egy teljes alakos, hogy így háttal áll egy ilyen márvány fal előtt, és hát nagyon ilyen elbújva, és akkor annyira megijedtem tőle, hogy úristen, mit csinál az ember ott? A bátyám, aki 10 éve idősebb, ő meg nevetett, hogy jaj, nem semmi, az csak egy Ady szobor.
0: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak, Hajdú Sztíva vendégem. Mindjárt folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, Hajdú Sztíva vendégem, és én azt gondolom, hogy minden közösségnek megvan a maga nyelvezete, megvan a maga humor témája, és Debrecenben a sok minden érték mellett én azt gondolom, hogy a színház és a színháznak a vonzás körzete, mert a színház béli dolgok kihatottak a főiskolára, kihatottak az egyetemre, akkor még ez mind külön intézmény volt. De még a Dotén, az orvosi egyetemen is emlékszem, volt színjátszókör.
1: Hát a szép klub,
0: így van,
1: komoly előadások.
0: Tehát, hogy úgy ez a kulturális élet így túl mutatott a színházon. Neked mi volt az első emléked a színházzal kapcsolatban, vagy élményed?
1: Az első élményem, amit föl tudtam fogni, bármilyen furcsa, egy opera előadás volt Debrecenben.
0: Ez tényleg furcsa.
1: Ugye van opera tagozata, és mi már gimnazisták voltunk akkor, és az ének tanárunk Kertész Tamás, ő egy bariton, basszista baritonista volt, és ő tanított énekelni minket, és még ez szeptember elején volt, ahogy a suli kezdődött, mondta, hogy a Toszkának lesz a főpróbája, bemehetünk. És ott vártunk a művészbejárónál, és az az énektanár, a Kertész Tamás, aki öltönybe járt tanítani minket, megjelent, mint pap, ilyen torzós parókába, pirosra festett arccal, ugye ő volt az első felvonásban a sekrestyés, és bevitt minket a színházba. Hát ez nekem olyan lenyűgöző volt, hogy nem hittem el. Utána meghallgattuk, megnéztük a Toszkát, és az elvarázsolt, hogy mai napig emlékszem, a Cavadarossinak a szerepét játszott a Sebastián González, és amikor elénekelte az Angyalvárba, amikor lelövik a nagy áriáját, akkor a siker volt, hogy halálából föltámadt, és újra elénekelte. Mondom, ilyen nincs, ilyen csak a színházban van.
0: És akkor már körvonalazódott, hogy te ide akarsz tartozni?
1: Igen, egy ilyen drámatagozatos gimnáziumba jártam.
0: Arra majd külön kitérünk. Majd
1: jó,
0: még.
1: Akkor még nem tudták, hogy úgy kéne hívni, hogy drámatagozat, hanem úgy hívták, hogy dramaturg tagozat. Tehát nem tudták, hogy mit akarnak csinálni, de valami a Szentesi Horváth Mihály gimnázium mintájára akartak Debrecenbe is csinálni egy hasonló középiskolát, és akkor nekem az általános iskolás tanárnőm azt mondta, hogy figyelj, te annyit viccelsz, és olyan hülye vagy, hogy menjél ebbe a gimnáziumba.
0: És oda ment. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió. Benne minden idők legnagyobb slágerei, és minden idők legjobb történetei szólnak.

0: picit bele is folytottam vendégembe az előbb az emlékezés gondolatait és szavait, mert hogy elkezdett volna beszélni a gimnáziumáról, de mondtam, hogy egy picit még várjunk. Ugyanis aki Debrecenben nőtt fel, és szeretett volna az általános iskolából tovább tanulni, akkor jó néhány a vegyiparitól elkezdve a Kiskossuthig, 1001 opció, vagy a Tágig, 1001 opciója volt, hogy hova menjen. Volt egy olyan gimnázium, amit úgy szerintem mindenki más egy kicsit irigykedve nézett. Mert ott annyira nem voltak szigorúak, ott annyira nem volt, hogy is mondjam, skolasztikus az egész rendszer, és ott tanultak azok, akik a színház körül legyeskedtek, igen, akik zenészek voltak. Tehát, hogy az volt a menő gimnázium.
1: Igen.
0: Melyik ez? Ott meg te veled.
1: Ez az Ady Endre gimnázium volt, ez körülbelül 85-86-85-ben indult, és ugye akkor még a tanárokat oda úgy verbuválták, hogy a Kiskossuthból, a Tágból, innen-onnan oda mentek, nem tudták még ők se, hogy itt azért olyan művészlelkű gyerekeket kellene tanítani, legalábbis egy részét, akik nem biztos, hogy a tananyagot úgy fogják követni és visszaadni, ahogy ezt a tanárok elvárják. Úgyhogy én voltam az Ady Endre gimnáziumban az utolsó, akin még a tanárok bosszút álltak és megbuktattak gyakorlatilag mindenből, és utána volt egy nagy tantestületi összejövetel, hogy gyerekek, hát ne csináljuk már ezt, hát nézd meg, első osztályosok, másodikosok, látszik, hogy kiből lesz színész, ne buktassuk meg őket, meg később majd rájuk leszünk büszkék. De a tanárok mondták, hogy nem, nem, mi megmutatjuk, hogy ez kemény gimnázium. Úgyhogy mindenből megbuktam, bioszból voltam kettes, akkor elgondolkodtam.
0: Katonás volt, egy-kettő.
1: Egy-kettő. Nem, csak egy-kettesen volt bioszból, úgyhogy akkor arra gondoltam, hogy talán orvos leszek.
0: De irodalom is.
1: Nem irodalomból, nem, de ami fontos tárgy volt, abból úgy megbuktattak.
0: És hogy állsz a matematikához, amit tart?
1: Hát igen, te mint matek szakos, képzeld el, te fizikus voltál, nekem Debrecenben

0: Diákként megbuktattak a fizika, matek tanárok.
1: Na hát, szomorúan hall.
0: Egyrészt viszont olyan barátaim lettek az egyetemről, fizikusok, matematikusok, tehát én még nem találkoztam olyan humán beállítottságú emberrel, akivel lehet beszélgetni a matematikáról, és megfertőz azzal, de csak olyan fizikusokkal és matematikusokkal találkoztam, akik megfertőznek az irodalommal egy humán beállítottságú embert, akik fantasztikusan zenélnek, fantasztikusan sportolnak. Tehát nekem ott kinyílt a világ, úgyhogy én nem a tanáraimtól, hanem azoktól az egyetemistáktól tanultam a matematikát és a fizikát.
1: Egyébként hadd mondjam el, hogy a Debreceni Egyetemnek már ugye most egy óriási 30 ezer hallgatója, tehát egy borzasztó nagy egyetem lett. Akkoriban volt a maga a Kossuth Egyetem, amit ismerhetnek sokan, ha máshonnan nem a képeslapokról, Nagy Szökőkút előtte. Hát ott nem járt 2000 ember akkor, amikor én oda jártam. Tehát egy viszonylag kicsi egyetem volt. Egy borzasztó nagy és általunk rettenetesen gyűlölt fal választott el minket a Kossuth az orvos egyetemtől. Nem tudom miért, hogy ne vegyüljenek a hallgatók, amelynek volt egy forgóajtaja, ahol át lehetett járni, de azt a forgóajtót este 6-kor bezárták lakattal. Azért, és akkor, ha az ember mond Dote buliba akart menni, vagy Dotés barátja, vagy focizni, vagy bármit csinálni, akkor körbe kellett, hogy menjen, ne. És ott tudott csak a sorompó bejáraton bemenni a Dote, a klinika kertbe, hogy találkozzon a másik egyetem hallgatójával. Szóval az ilyen borzasztó volt, szóval ott az Ebel, ott a főiskola, ugye a tanárképző főiskola, az bejebb a város felé már.
0: Meg a zeneművészeti.
1: Zeneművészeti, az pont velünk szembe volt. Így van. És így mindenki egy külön egység volt, de valahogy az egész városnak és nekünk ott a Kossuthon volt egy ilyen tanuljál, művelődjél, mélyedjél hangulata. Én talán a leg, tehát nagyon sok disziplináris dolgot megtanultam fizikából, matematikából, kémiából. De nekem talán így most visszanézve 60 fölött a legtöbbet az adta, hogy ebben a kulturális közegben lehettem, ahol a zeneművészetisek bevittek minket koncertekre, ahol lehetett udvarolni a főiskolás lányoknak, és ők az oktatásról beszéltek, meg a gyerekekről. Szóval minden területnek megvolt a maga része, de volt egy integritás így a felsőoktatási intézmények között, és volt egy nagyon szeretetteli, de nagyon tudás igénylő közeg. És te érezted ezt a fajta kulturális közeget?
0: Hogyne. Hát ilyen robbanás. Tehát olyan könnyű zenei élet, annyi fantasztikus amatőr zenekar, aki akkor...
1: Jazz zenekar.
0: Jazz fesztivál volt.
1: De mekkora volt?
0: Nagyon nagyok. És hát olyan fúziós jazz játszottak már akkor fiatal zeneművészeti főiskolások, de hát a tankcsapda, ott voltunk, amikor a Lukács Laci Vörös Kakasa, mert akkor még az volt az együttesének a neve, az IPK-ba fölléptek, négyen voltunk csak, de már akkor éreztük rajta, hogy ebbe lesz valami, és hát azért lett valami.
1: Én azt gondolom, hogy igen, és na mindegy, nagyon jó volt. Ennyi.
0: Mondjad! Nem.
1: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak, Hajdú Sztíva vendégem, mindjárt folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Nagy zenekarokról, nagy élményekről, nagy debreceni lelkekről beszélgettünk Hajdú Steve-vel itt az elmúlt időszakban. Mégis elhagytad Debrecen. Miért?
1: Nem hagytam volna el, de csak itt volt képzés. Tehát akkor még egy művészeti főiskola
0: nem
1: volt.
0: Nem számon kértem, ne arra.
1: De bocsánat, azért válaszoltam így, mert én néha, most már nem, most már egyre kevésbé, de amikor fiatal színész voltam, akkor éreztem a debreceniekből azt, hogy te miért mégy el. Tehát, minthogyha a debreceniekbe és bennem is benne van egy ilyen, hogyha te ide tartozol, és ennyire mondod, hogy ide való vagy, akkor
0: ez
1: te ne menj el.
0: Jó.
1: Maradjál. Jó, maradjál így. Tudod, ez ugyanolyan, mint a T betű, hogy a
0: kakuminális, ez a csütört.
1: Igen, ez a... Ki? Utaztál már a tujával, tudod?
0: Ezek az a villamos.
1: Az a villamos. Úgyhogy ezt éreztem bennük, hogy arra meg vannak sértődve, hogyha debreceni vagy, akkor maradjál is debreceni végig, de most így 30 év, 40 év elteltével már büszkék és szívesen látnak otthon.
0: Jó ezt hallani, és hadd kérdezzem meg, milyen célok, tervek lebegnek most előtted?
1: Most egy pár olyan előadást fogunk csinálni, ami most volt egy nagy sikerű vidéki előadásunk, Siófokon játszottunk, egy nagyon érdekes Arany János és Petőfi Sándor levelezései. Ugye az ember azt gondolná, hogy Arany János egy idős bácsi, Petőfi meg egy fiatal fiú, hát ugye, hogy a képeken láttuk, de gyakorlatilag 4 év volt közöttük. Tehát olyan, mintha te negyedéves egyetemista vagy.
0: Igen, mert Arany Jánosnak szemben mondjuk József Attilával, Radnótival vagy Petőfivel megadatott, hogy megöregedett.
1: Hosszan, igen.
0: És nagyon sajnálom, hogy a másik három úr nekik nem tudott, sikerül. Hogy amit mi tudunk, bármelyik őkről, az néhány év munkája.
1: Igen, de közöttük 4 év volt, és hát valami fantasztikus levelezés volt Petőfi és Arany között, és mi az Elek Ferivel ebből olvastunk föl, ebből a levelezésből részleteket, hogy a néző ne unja nagyon halára magát, egy-két kortárs mai dal fölcsendül az előadásba.
0: Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagy mondjam el, hogy Pokornilia volt a vendégem nem oly régen, mert hogy tényleg nem oly rég volt, épp hogy csak elkerültétek egymást, és ő lett a díjazottja a Károly Molnár Péter díjnak, amit ti alapítottatok. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került, nagyon szépen beszélt rólad is, az alapítókról is, a többiekről is, és nagyon szeretem azt, hogy így együtt őrizzük az ő emlékét. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm nagyon.

Hajdú Sztével beszélgettünk itt a Retro Rádióban, és minden kedves Retro Rádió hallgatónak, és különösen főzőtársamnak szeretnék kellemes vasárnapot kívánni. Most már erősen közeledünk a tálalási időszakhoz, de tudom, hogy nagyon sok családban ilyenkor órák óta a konyhában nagy munka folyik. Régebben mindig azt mondtam, hogy a hölgyek, de egyre több felháborodott levelet kaptam is, üzenetet, hogy nagyon sok férfi ember is készíti, főzi a vasárnapi ebédet, úgyhogy innentől kezdve ezt már én teljesen elhanyagoltam. Ki az állatvédelemben, ki pedig a politikailag korrektségben megpróbál a lehető legjobban eligazodni. Hát én is így vagyok ezzel, szóval minden kedves hölgy és férfi főző társamat nagy szeretettel köszöntöm, és nem sokára jön a dél, és jön a műsor második fele. Tartsanak velem!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen,
3: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Már 800 megawatt fölött termel Paks. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 hivattyúba már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
8: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
7: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről. A végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol, felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsongler bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néha ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgulódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadék hajlam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Kellemes vasárnapot mindenkinek, akik az asztalnál ülnek már, ott jó étvágyat kívánok, és még az úton lévőkhöz egy mondat, nagyon vigyázzanak magukra, mert elég nehéz a közlekedési

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Nemrégiben elmondtam, hogy nehéz a közlekedési helyzet, arra céloztam, hogy elindultak már visszafelé, hazafelé a hosszú hétvégéről hallgatóink. Egyre terheltebbek az utak, és ahogy megyünk előre a délutánba, ez még sokkal rosszabb lesz. Úgyhogy kérem, induljon mindenki időben, vigyázzon magára, kösse be a biztonsági övet, és egyéb hasznos tanácsokkal elláthatom a közlekedőket, de leginkább csak figyeljünk oda egymásra. Főzöttársaim pedig már remélem, hogy az asztaloknál ülnek, és a finom ebédet fogyasztják, és ez egy nagyon-nagyon nagy dolog amúgy, hogy a család így össze tud jönni hétvégenként, és a finom ebéddel, és a beszélgetésekkel, és az együttléttel pecsételik meg azt a szentséget, amit családnak hívunk, és itt nem feltétlenül a család alatt csak azt értem, hogy egy feleség és férj, hanem gyermekek, nagyszülők, és sorolhatnám hosszasan most minden családi relációt nem fogok megismételni és elmondani hallgatóinknak. Ígértem, hogy a ma estéről még két mondatot, három helyszínen leszünk egyébként csak a mai este során, Tatabányán, Kistarcsán és Kecskeméten, ez a három helyszín, akik várnak bennünket, és természetesen ezek ingyenesek, és mi is várjuk a hallgatókat. De most megyünk tovább, hiszen ebben az órában Zoltán Erika fog nekünk mesélni egyrészt a nyári élményeiről, hiszen egy picit visszatekintünk, hogy mi történt, de lesz egy rendes visszatekintő műsorunk is, de most Erika erről fog nekünk néhány szót szólni, majd pedig egy énekes kollega érkezik, hogy ki ő, azt is elmondom nem sokára.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Lassan vége a nyárnak, de erről már beszéltünk ebben a műsorban is. Viszont megkérdezzük ismert embereket, kollégáinkat, barátainkat, zenészeket, DJ-ket, hogy hogyan élték meg a nyarat, hogyan ment ez a néhány hónap, amely gyakorlatilag villámgyorsan elszaladt. Zoltán Erika a telefononal túlsó végén. Szervusz Erikám!
1: Szia drága Attilám, és köszöntöm a Starship hallgatóit nagy szeretettel.
0: Hogy telt a te nyarat? Mesélj nekünk!
1: Hát hála jó Istennek, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nyár is jó kis nyár volt, amit nagyon sajnálok, függetlenül, hogy tényleg szokatlanul meleg volt időnként, hogy már megint vége. Az ember egész évben, legalábbis én olyan típus vagyok, hogy egész évben várom a nyarat, aztán valahogy olyan gyorsan eltelik, hogy egyszer csak már arról beszélünk, hogy milyen volt a nyár. Nagyon jó volt a nyár, jó, hogy volt megint nyár, jó, hogy rengeteg helyszíre eljutottam én is ennek a nyárnak köszönhetően, de hát jön az ősz, indulnak az őszi programok, készülünk a jövő évre, ráadásul én nagyon készülök, hiszen április 17-én jövő évben lesz egy nagyon-nagyon komoly kis koncertem budapesti helyszínen, aztán több vidéki nagyvárossal is, ahol egy nagyon jó barátom, DJ Dominik, remélem ismered, szintén ott
0: ismerem,
1: lesz vele.
0: Jós lett.
1: Hát ennyi volt a mostani nyár, és hát természetesen magunk mögött tudjuk, de még ennek a nyárnak van egy nagyon fontos állomás, ahol tudomásom szerint mind a ketten ott leszünk.
0: Így van, egy jótékonysági esemény, hamarosan erről is váltunk néhány szót, tartsanak velünk, Zoltán Erika vendégem, rögtön folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Fogyatékos sportban Magyarország igazi nagy hatalom, mert hogy mind a paralimpiai mozgalom, mind a speciális olimpia mozgalom nagyon erős, rengeteg fiatal vesz részt, több tízezer olyan növendék van az országban, akik valamilyen módon hátrányos helyzetűek, és számukra is lehetőséget nyújt több olyan szervezet és alapítvány, illetve maga az UEFA is, akik szeretnek egy sportot, vagy éppen szeretnének a művészetek területén valami maradandót alkotni. Hát együtt a Neoton familiát, Zoltán Erikát és engem is meghívtak egy eseményre, mégpedig Kecskemétre. Erika ingyenes, szeretném hangsúlyozni, és Erika mindjárt elmondja, hogy pontosan kinek szól maga a jótékonyság, és mit csinálunk ott.
1: Hát nagyon-nagyon fontos, hogy ott leszünk, és augusztus 23-a vasárnap, egy gyönyörű vasárnap este. Este 8 órakor kezdődik az egész program, ahol Baby Gabival, Miss B-vel, a Bestiákból, Kozombolisszal, Csepreg Évával, Végvári Ádámmal, a Fergetek Parti házigazdájával, azaz vele DJ Dominikkal, és Zoltán Erikával és táncosaival találkozhatnak mindazok, akik majd megtisztelnek minket, hiszen ezen a napon lesz a gyermekotthonok nemzetközi labdarúgó kupájának a döntője, és ennek alkalmából, ennek okán gyűlünk majd össze, és remélhetőleg egy nagyon-nagyon jót ünnepelünk majd mindazokkal, akik velünk töltik az estét.
0: És én már voltam többször is vendég ennek az eseménynek, ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen zárt körű díjátadó, és utána lehet találkozni magyar futballsztárokkal, Nyilasi Tibi például rendszeres látogatója az eseménynek, védnöke is, de nagyon sokan mások is elfogadják ilyenkor a meghívást, és egy teljesen hagyományos utcabál, amire készülünk, koncertekkel, tehát hogy ez a szép esemény, ez lemegy napközben és kora este, és onnantól kezdve a kecskeméti híres hét programjához csatlakozunk mi is, ez a kis csapat, akit Erika felsorolt, és így együtt várjuk azokat, akik szeretik a retrozenét, szeretnek bulizni, szeretnek együtt lenni, és nem csak jól érezzük magunkat, hanem egyben segítünk is. Erikám, köszönöm szépen, a rendelkezésre álltál.
1: Nagyon-nagyon szívesen, és egy nagyon fontos dolgot még nagyon gyorsan hadd daráljak el, nevezetesen az, hogy ezen a rendezvényen készítettünk mi még évekkel ezelőtt egy közös dalt Csepregi Évi, DJ Dominik, és jó magam ezt a dalt.
0: És Robi D, ki ne hagyjuk Robi D-t? Hát Robi D, ki ne hagyjuk?
1: Igen, Robi, ahol ott van Erika Szilotos, amíg Robi D. Hogy volt, így van, és mi emlékezni fogunk, és ezt a dalt is visszük magunkkal Kecskemétre.
0: Erikám, köszönöm, hogy rendelkezésre, hát ez ma este lesz egyébként, úgyhogy kérem a hallgatókat, hogy aki arra jár, írja be a kis füzetébe, mert mi bizonyosan ott leszünk. Erikának szép maradék néhány hetet a nyárból, nagyon jó felkészülést a jövő áprilisi bulijára. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. Szia! Zoltán Erikával beszélgetünk itt a Retrorádióban, hamarosan folytatódik a műsor, tartsanak velünk, ez a Sztársáv itt a Retrorádióban.

Zoltán Erikával beszélgettünk itt a Retro Rádióban, és a heti események sora folytatódott tovább, vagy legalábbis azok ismertetése. Augusztus 19-én Knézi Jenő születésnapját ünnepelnénk, vagy ünnepeljük. Sajnos ő már nincs közöttünk, de fiával néhány szót fogunk váltani a következő órában a legendás sportriporterről. És augusztus 20-án Szent István is az államalapítás ünnepe, ugye ez csütörtökre esett ebben az évben. Sokaknak kedves emlékek lehetnek, például az István a király, vagy én emlékszem rá, hogy ilyenkor mindig nagy ünnepségek voltak, ugye Szegeden nőttem fel, a Ligetbe ki lehetett menni, és ott mindenféle játékokat lehetett látni, nézni és kipróbálni. Szóval egy igazi, egymás szerető nemzeti ünnep lehet ez, és olyan jó érzés azt tudni, hogy mi is elindultunk ebbe az irányba, hogy ezek a nemzeti ünnepek most már méltó módon megünneplésre kerülnek, és tudunk egymás felé egy picit nyitni, együtt lenni a családok, ismerősök, barátok, vagy akár ismeretlenek egy rendezvény, egy koncerten, vagy éppen egy buliban. De most folytatódjék a műsor, hamarosan jön a következő vendég, aki szintén járja az országot, és nagyon sok eseményen, fellépésen láthatjuk az ő koncertjét, az ő művészetét, hallhatjuk a dalait, és nagyon-nagyon sokan nagyon szeretik őt, és hát a Budapest Park méretű helyek sem idegenek számára, ebből is jó néhány akadt neki ebben az évben. Őt Horváth Tamásnak hívják, Tomival beszélgetek hamarosan itt a Retro Rádióban, ő is egy picit visszaidézi a nyár néhány történését, és aztán a jövőjéről is majd váltunk néhány szót, és arra is kíváncsi vagyok, hogy magánemberként hogy éli meg azt, hogy gyakorlatilag minden hétvégén folyamatosan úton van. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, Horváth Tamás érkezik hozzánk telefonon, mindjárt kezdődik a beszélgetés.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Sajnos augusztus 20-a azt jelenti, hogy innen már egy picit elköszönünk a nyártól. Nagy sztárjainkat felhívjuk sorban, illetve behívjuk a rádióba, hogy elmeséljék, hogy nekik milyen a nyár, hogyan alakultak a fellépéseik, illetve hogyan alakult az életük. Horváth Tamás a telefonvonal túlsó végén, akinek tudom, hogy hatalmas koncertjei voltak, mindenhol teltház és nagy siker. Szervusz Tomikám, Várkonyi Attila vagyok.
1: Üdvözlök mindenkit, sziasztok, szia!
0: Szia! Na, te milyennek ítéled a nyaradat most már így visszatekintve augusztus végéről?
1: Nézd, a helyzet az, hogy igazából még egy nagyon kemény hét előtt állunk, ugyanis egy 4 állomásos turnésorozat van itt még nekünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szezon elképesztően jó volt. Nagyon szuper közönségekkel találkoztunk, minden túlzás nélkül mondom, hogy folyton meglettek minket. Összességében ilyenkor a legnehezebb azt igazából elengedni, hogy véget ér ez a fantasztikus turnésorozat, és akkor jön az őszi időszak, amikor az ember ugye elvonul a stúdióba, csinálja a háttérmunkákat, videóklipeket forgat, tervez, akkor nagy koncerteket rakunk össze. De az idei szezon számunkra egyébként szeptember végéig tart igazából, sőt most már úgy látjuk, hogy októberben is egy-egy koncert is még beköszönhet. De mi most nem engedjük el egymás kezét, kivételesen ugyanis elkezdünk egy elég komoly stúdiómunkát a zenekarral, és ez azt jelenti, hogy az egész téli időszakot át fogja ölelni, ugyanis jövőre lesz 20 éves az én pályafutásom, akkor lesz egy nagy koncertünk ugye a parkban is, illetve ez ki fog csúcsosodni majd, nem szeretnék lelőni mindent, de az elmúlt 20 év munkáját azt újra feldolgozzuk, és az akkor és most tematika alapján megyünk jövőre, és mi már egy évvel előre dolgozunk, úgyhogy nagyon, nagyon készülünk a jövő évi szezonra.
0: És természetesen ez azt jelenti, hogy indul a következő 20 esztendő. Hová Tamás a vendégem? Rögtön folytatjuk!

0: Horváth Tomi van velünk itt a Retro Rádióban, elmondta, hogy igen, termékenyre sikerült ez a nyár, sőt a jövő év is már kirajzolódik, és egy jubileumra is készül. Jut-e idő barátokra, családra ilyenkor ebben a nyári három hónapban?
1: Az a szerencse, hogy én a feleségemmel dolgozom most már 14 éve együtt, jövőre lesz, hogy 15 éve együtt dolgozunk, és nagyon jól megy a közös munka, hál' Istennek. Együtt tervezünk, együtt ötletelünk, együtt kreatívkodunk, és a koncerteken ő az én drága sofőröm, és ha én elfáradok, akkor ő vezet. Szóval kvázi mi mindig együtt vagyunk, de az nem jelenti azt, hogy nem szakítunk időt a pihenésre, és nagyon fontosnak tartom, hogy újra meg újra feltöltsük magunkat, és ebben egyébként tökéletesen szuper logisztikus a felesége, mert ő fogja magát, ő tudja, hogy hova kell helyet szólni arra, hogy na, akkor most utazunk el itt az idő, mert amikor már látja, hogy teljesen el vagyok veszve, akkor mondja, na, itt kell akkor egy szünetet tartani. Úgyhogy erre mi mindig különösen figyelünk, mert azt mondják, akármekkora közhely, de igaz, hogy üres tányérba letetni nem lehet másokat, úgyhogy először fel kell tölteni ezeket a daksikat.
0: Teljesen igazad van, Tomi. Még annyit mondj meg, hogy hallgatóinknak legyen egy képe. Hány ember dolgozik egy ilyen koncerteden, amikor mondjuk egy átlagosat, tehát ne a Budapest Parkot, ne egy kisebbet, vagy olyan középméretű koncerten. Hány ember dolgozik?
1: Hát egy átlag koncertünkön, tehát a turné sorozatunkban is a saját turné csapatunk 16 főről beszélgetünk, akik folyamatosan dolgoznak ezen a produkción, illetve valamikor ezt bővül 20-ra is, attól függ, hogy hova megyünk fellépni, és mekkora színpadunk van, és mekkora színpadképet építhetünk, ez nagyon fontos ilyenkor. Egy Budapest Parkos koncert, vagy egy nagyobb koncert esetében általában 80 és 120 fő is van, hogy dolgozik a teljes projekten. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog, de az alapcsapat az 16 fő.
0: És hogyha értsék hallgatóink is, hogy ez úgy működik, hogy van Tominak ez a csapata, vannak ugye a zenészei, és akkor vannak a helyi hangosítók, akik adják a nagy hangcuccot, helyi fényesek, helyi biztonsági őrök, helyi szervezők, helyi vendéglátósok, szóval ez a szám simán lehet 100 és 200 közé bármikor.
1: Az alap 16 fő az, aki érkezik tőlünk.
0: Igen, csak ezt akartam, hogy világos legyen a hallgatóknak, hogy ők hozzátartoznak.
1: Így van, ők akik hozzám tartoznak, és akik utaznak velem, ők a saját csapatom. És akkor ez ugye természetesen bővül a helyi hangosító csapat, ami általában mindig azt szoktam mondani, hogy kb. 50-60 ember minimum dolgozik mindig egy-egy városrészi napon is. Tehát nem is gondolnák az emberek, hogy hány ember dolgozik helyi szinten is, minden helyszínen. Úgyhogy igen, ez így van.
0: És ennyi családnak adnak enni, és adnak fizetést a művészeink. Tomika, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre álltál, remélem találkozunk hamarosan valamelyik színpadon.
1: Legyen így.
0: És köszönöm, hogy elmondtad mindezeket, kellemes részét, ami még hát van a nyárnak, vigyázzatok egymásra, kedves párodat is üdvözlöm, és
1: köszönöm,
0: tényleg
1: viszont.
0: Várom a találkozást. Szia, Tomi.
1: Viszont kívánom.
0: Köszönöm szépen. Horváth Tomival beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Tartsanak velünk, hamarosan jön a folytatás.

Ez volt a Retro Rádió Sztársáv című műsorának mai harmadik órája. Köszönöm, hogy ezt is velünk töltötték. És akkor még egy érdekesség, Vértes Szőlős nevét kimondva szerintem nagyon sokunknak Samu jut eszébe. No, Samu nem egy teljes ember, hanem egy kis darab csont, de nagyon fontos csont, mert egy nyakszírcsontról van szó, de azért érdekes, amely csontot a Vértes Szőlősi Méztufa bányából bányázták elő, mert egy olyan pontos és fontos eleme az emberi evolúciónak az ő létezése, hogy ott pont volt egy luk, amiről nem tudtak a tudósok, hogy mi és hogyan alakult, és hát ez a hiányzó luk előkerült, és vagy kitöltődött egészen pontosan. Egyébként pattintott kőeszközök, tűzhelyek, állatcsontok, és egy ősi ember lábnyoma is előkerült egyébként. És aztán augusztus 22-én szombaton pedig egy legenda, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőlvívó Nagy Tímea születésnapját is megünnepelhettük. Tartsanak velem, itt a Retro Rádióban rögtön folytatódik a Sztársáv.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: A parlament elé kerülhet a klímatörvény. Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót. Járványhelyzetet hirdetek Skopjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő mellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOH-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncessziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
8: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
7: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi Lászban, Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek, és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Kellemes vasárnap délutánt minden Retro Rádió hallgatónak. Várkony Attila, DJ Dominik vagyok. Köszönöm a velem töltött perceket, órákat, és ebben az utolsó 60 percben is egy remek emberre fogunk emlékezni, mégpedig Nézi Jenőre, fiába, ifjabbé.

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon vigyázzanak hallgatóink az úton, nagyon terheltek lesznek ma, különösen a főváros felé tartottak, mert ugye Magyarország úthálózata úgy épült ki az elmúlt évtizedek során, semmi kritika nincs ebbe, de így van, hogy ilyen csillagpontszerűen működik, tehát nagyjából át kell menni vagy a fővároson, vagy az M0-áson úgy, hogy a egyik útról a másikra, egyik pályáról a másikra eljussanak hallgatóink, ami azt jelenti, hogy pontosan ezek az autópályák és az M0-ás lesz nagyon terhelt, és ez meg van fűszerezve azzal, hogy ezen a héten ugye nagyon sok ünnepségünk volt, rengeteg lezárás volt, még mindent nem is oldották fel, de többségét igen egyébként, de ami nagyon fontos, hogy figyeljenek oda egymásra, vigyázzunk egymásra, mert mindenkit hazavárnak. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne pedig a Sztársáv szól.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Amikor a rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, és ha már ünneplünk, akkor ünnepeljünk meg valamit, amit szerintem nagyon sokan szeretnek. Nem egy emberről van szó, hanem egy tárgyról, mégpedig egy egészen nagy méretű tárgyról, a Lánchídról. A Lánchíd tervezőinek születésnapja pontosan mára, augusztus 23-ára esik. Úgy hívják őt, hogy William Tierney Clark. Ő egy angol mérnök, és ő tervezte a Széchenyi Lánchidat. Korábban egyébként már volt tapasztalata a függőhidak tervezésében, például a Marlowe Bridge. Sokan azt tartják, hogy ez adta az ihletet, és ez adta tulajdonképpen a tapasztalatot, hogy itt Budapesten megépítse, illetve megtervezze, majd később megépítsék a Lánchidat. Gróf Széchenyi István volt a kezdeményezője ennek az építkezésnek, és az ő nagyon sok munkája mellett talán ez az egyik, amire a leginkább és legszívesebben emlékezünk. Azt talán tudják, vagy aki látta a filmet, ott is benne volt a filmben, hogy 1948-ban súlyos baleset történt, ugyanis az egyik lánc a Dunába zuhant, maga Széchenyi István is a vízbe esett állítólag, ez azért nem 100%-osan biztos, de az igen, hogy 1849. november 20-án nyitották meg a hidat. Széchenyi ekkor már sajnos nagybeteg volt, így a hídon, amit ő talált ki, tulajdonképpen ő vitt végig, ő segített a gyűjtésben, tehát gyakorlatilag az ő nevéhez köthető, ő maga soha nem tudott rajta átkelni. A híd azóta is áll, fel is újították, most jelen pillanatban gyalogos közlekedés, illetve néhány megkülönböztetett jármű járhat rajta, persze ebből is tudtunk vitát kreálni, de mindegy, itt a Retro Rádióban nagyon szívesen és szeretettel emlékezünk a Lánchídra, annak megálmodójára és tervezőjére.

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Mondhatom azt is, hogy egy volt kollégáról fogunk most emlékezni itt a Retro Rádió Sztársáp című műsorának utolsó órájában. Nem tudom, hogy mennyien tudják, vagy mennyien emlékeznek rá, de hosszú éveken keresztül a Juventus Rádióban Knézi Jenő volt a sportosztály vezetője és a sporthírek egyik hangja is. Tehát ő volt az, aki egyébként nagyon precízen és nagyon pontosan vezette ezt az osztályt. Én voltam a programigazgató azokban az években. Tényleg a sportosztály volt az az osztály, akikkel soha semmi baj nem volt. Jenő nagyon komolyan kézbe fogta, nagyon rendben volt minden, minden kollega megérkezett időben. Ha egy fiatalabb kollégát beosztott, bejött vele, bejött este 8-kor azért, hogy az esti sporthíreket mellette végighallgassa. Szegényeket a frász verte egyébként ettől, mert a nyilván egy legenda Knézi Jenő állt vagy ült ott mellettük, de kijavította, elmagyarázta, mindig segítőleg szeretettel támogatta a fiatalabb kollégákat és az ő előmenetelüket. Egy fantasztikus ember volt egyébként, nem csak sportriporternek, hanem embernek is, és egyébként futballozott is, kosárlabdázott is, sok ilyen színész, újságíró válogatott meccsen játszott, volt módunk többször is közösen is játszani, és hát ugye a fia vitte tovább, mind a két sportágban, de különösen kosárlabdában ott a válogatottságig vitte, ifjabb Knézi Jenő. Vele beszélgetünk nem sokára a legendáról, Knézi.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Emlékezni szeretnék önökkel, veletek együtt egy remek emberre, egy remek barátra, akivel hosszú évekig együtt dolgoztam rádióban, televízióban, és azt hiszem, hogy ő volt az egyik nagy kedvenc azoknak, akik a jégkorongot, a futballt, az úszást szerették. Knézi Jenőről van szó, és döbbenten olvasom, mert nyilván a számokat akár tudhattam is volna fejből, de hogy amikor Jenő elment, mindössze 59 éves volt. Fiával, ifjabb Knézi Jenővel beszélgetünk itt a Retro Rádióban. Szervusz, Jenci!
1: Szia, Attila, és először kérlek szépen, hogy engedd meg, hogy nagyon szépen megköszönjem neked, hogy eszedbe jutott édesapám, és hogy tudunk róla beszélgetni, úgyhogy köszönöm neked is, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egyébként sokan írtak az interneten is. Én láttam rengeteg megosztást, sportolók, többen is megemlékeztek édesapádról, és hát én azt gondolom, hogy amit ő tudott, és amit ő adott a magyar sporthoz és a sport közvetítéshez, az páratlan, egyedülálló, és szerintem ez kötelességünk mindannyiunknak. Azt mondd meg nekem, hogy gyerekként, ugye te is részben az ő pályájára léptél, mennyire volt ő ebben, hogy is mondjam, akaratos, ha szabad ezt a nem túl jó szót használnom, hogy te is sportriporter legyél?
1: Ez egy jó szó, mert ő egyébként is akaratos volt. De ami a konkrét kérdésedet illeti, hogyha ő nincs, akkor én nem erre a pályára megyek. Én ezt nagyon nem szerettem volna. Én nagyon sok árnyoldalát láttam ennek a pályának, amit ő hazahozott, és amiről otthon ő panaszkodott és mesélt. És én amúgy is alapból azt gondoltam, hogy egy befelé forduló személyiség vagyok, és hogy ez nekem nem való. És ő addig-addig rágta a fülemet, és addig-addig mondogatta, hogy de hogy legalább próbáljam meg, és akkor, hogyha nem tetszik, akkor legalább tudom azt mondani, hogy kipróbáltam, de nem jó, és akkor azt mondta, hogy nem fogja erőltetni. De legalább próbáljam meg, és hát neki lett igaza.
0: És hát én azt gondolom, hogy ami nyomot ő hagyott, vagy ami emléket hagyott a magyar sportban, az tényleg egyedülálló, és az nem is teljesen páratlan, de az biztos, hogy a topba tartozik, a riporterként is, sporthoz értő emberként is, és aki látta őt dolgozni, hadd mondjam el, hogy neki mindig voltak ilyen kis jegyzetei. A Juventus Rádióban ugye ő volt a sportosztály vezetője, meg az egész rádiónak a programigazgatója. És akkor időnként bementem hozzá, amikor készült a sporthírekre. Elmondom, hogy a 20 éves kollégák 10 perceket készültek egy sporthírekre. Knézi Jenő, aki akkor mondjuk 40 éves lehetett nagyjából, ő fél órát, 40 percet, 50-et töltött azzal, hogy mindent leírt. Nagyon gyöngybetűs írásai voltak, és ilyen színes, még volt egy piros tolla is, bizonyos dolgokat piros jegyzetelt mellé a kék jegyzeteknek. Ez mennyire volt neked akkor feltűnő vagy szembetűnő, hogy egy ilyen nagyon alapos és felkészült ember az édesapád?
1: Én ebben nőttem bele, ha szabad így fogalmaznom, tehát nekem meglepő nem volt, nekem mindig az volt a meglepő, hogy mások erre rácsodálkoznak, hiszen én minden szombaton, minden vasárnap délelőtt az étkező asztalnál, amikor ő készült a közvetítéseire, mert hogy ő hétvégén soha nem volt otthon, én láttam, hogy ő így dolgozik, sőt, ő még Erika írógépen írta a cikkeket, amiket leadott. És valóban ezek ugye legendássá váltak, ezek a bizonyos színes filtollas közvetítési lapjai, olyannyira, hogy például a Grasshopper Ferencváros mérkőzést, ami ugye szintén azért legendássá vált a Vince Otto meg a Lisztes góljával, és megtaláltam, képzeld el, a hagyatékában azt a meccslapot, és én azt oda is ajándékoztam a Fradi Múzeumnak, ahol ki van állítva.
0: Ja, Istenem,

0: Hát ugye azóta egyébként a Zöld-Fehér című magazinban azt hiszem talán Ballai Attila tollából meg is jelent egy cikk ezzel kapcsolatban, ugyanis kiderült, hogy az állambiztonsági szolgálatok levéltárában találtak egy olyan iratot, amelyben aput, mint a Ferencvárosi B-közép egyik vezérszurkolóját megfigyelte az állambiztonság, ha hiszed, ha nem. Jézus. Nyilván ez az egyetemi évei alatt volt, és ezek a dokumentumok megvannak, én utána bementem és kikértem, és nekem ezek itthon megvannak, és én is akkor szembesültem vele, hogy hát ő ilyeneket csinált valóban, de visszatérve erre a Grasshopper Fradira, itt nem csak a fradista szíve vitte előre, hogy így mondjam, hanem hogyha egy picit belegondolnak azok, akik akkor még nem éltek, hogy akkoriban a magyar futballban nem sok sikerélmény volt. Sem válogatott, sem klub szinten. És hogy nagyon kevés olyan közvetítés adatot neki, ahol magyar riporterként, halkan mondom ráadásul az egyik kedvenc csapatát, egy nemzetközi kupasikerben közvetíthette felhőtlenül, boldogan és sikerélménnyel. És ez így mind összeadódott ebben a közvetítésben.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést, ifjabb Knézi Jenő a vendégem, maradjanak velünk!

Amikor Etüledét hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, sikerült telefonon elérnünk ifjabb Knézi Jenőt. Lehet, hogy a protokoll miatt, ugyanis már idősebb Knézi Jenő nem él, lehet, hogy nem is kéne hozzátenni az ifjabbat, de én, ha megengedik, ezzel élnék több ok miatt is, most ebben nem is megyek bele, de Knézi Jenővel beszélgetünk itt a Retro Rádióban.

0: Én két kérdést még szeretnék mindenképpen neked föltenni. Az egyik, hogy szakmailag melyik az a meccs, történés, közvetítés. Mondja, édesapád egyrészt Agrár Egyetemet végzett, ugye 64-ben kezdte az Agrár Egyetemet, és aztán is végezte tisztessége, aztán nyilván pályát váltott, ezt már ismeri mindenki, hogy merre ment az élete, de azért volt főszerkesztő, dolgozott a Juventus Rádióban, sok felé sok mindent csinált, alapvetően ugye tévés volt az MTV-ben, de volt jó néhány más tevékenysége is. Szakmailag neked melyik az a pillanat, közvetítés, időszak, ami leginkább elsőre most beugrik?
1: Jégkorong, bármilyen furcsa, az izveszti a kupák. Ezt te tudod, hogy ez mit jelentett akkoriban. Nagyon szerette a jégkorongot, és akár izveszti a kupát, akár jégkorong világbajnokságot közvetített, azt tudom, hogy ez neki mindig is a szíve csücske volt, és ezen kívül pedig a futball, illetve az olimpia, azok ugye nagyon kevés olimpiai sikert közvetíthet, de például Kovács Ágnesnek az úszása az ilyen volt, és ha egyet ki kéne mondjuk emelni a Grasshopper Stradin kívül, akkor még a Kovács Ágit mondanám.
0: Köszönöm szépen, és a legnehezebb kérdést hagytam a végére. Emberileg, édesapaként, családtagként, mi az az emlék, ami most így becsukod a szemed, és egy pillanatra hirtelen előjön?
1: Az, hogy ő mindig összefogta a családot. Annak ellenére, hogy sokat volt távol, mindig, amíg ő élt, addig mindenki számára a családban és a baráti társaságban világos volt az irány, hogy hogyan kell élni az életet, hogy merre kell menni az életben, hogy mi a helyes és mi a nem helyes. És erre a legjobb visszagondolni, hogy ő ilyen volt, hogy ő olyan tartást tudott adni az embereknek, meg olyan lelkületet, amit én a mai napig tudok használni az életemben.
0: Jenci, nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és nagyon örülök, hogy beszéltünk, és így együtt emlékezhetünk édesapádra. Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm neked.
0: Ez a Retro Rádió, Knézi Jenőre emlékeztünk, a legendás sportriporterre. Tartsanak velünk, folytatódik nem sokára a műsor.

Önök a Lehetőrádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Elnézést kérek hallgatóktól, így lejánciztem Knézi Jenőt, de amikor én megismertem őt, egy kisfiú volt még, egészen pontosabban fiatal ember, 10-es éveiben járt, kosarazott aktívan, már jó képességű kosarlabdázó volt, csak a sajnos sérülések hátráltatták, majd lehetetlené tették az ő karrierjét, és hát ugye mindenki úgy hívta, hogy Jenci, és ezért hívtam én is Jencinek, most már ő is komoly felnőtt ember, karrierrel, és korábbi válogatottsággal. Szóval nagyon jó volt egy kicsit emlékezni Knézi Jenőre, picit elővenni azokat az érzéseket, amelyeket az ő közvetítései, az ő személyisége előhozott nekünk, és még egy kiegészítés, ezt talán nem hangzott el az előző beszélgetésben, nem csak sportriporterként ismerhettük meg, rengeteg show műsorban, még választási műsorban is szerepet kapott, miután annyira tájékozott volt, olyan szofisztikáltan beszélt, és az egész megjelenése olyan határozott volt, hogy így nagyon sok felé használták akkoriban a televízió korifeusai. Sőt, én arra is emlékszem, hogy egyszer az ABBA együttes paródiájában is ő volt az egyik ABBA tag. Én mosolyogva és szeretettel emlékszem Jenőre, és nagyon sok kollégám, így van, beszéltünk róla itt a rádióban, és a héten Dénes Tomi is kollégája volt ugye korábban, úgyhogy Jenő drága, hiányzol, és köszönjük a sok-sok nívos közvetítést.

Ez volt a Retro Rádió mai Starshop című műsora. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Még egyszer köszi mindenkinek, aki bárhol, bármikor, bármelyikünket meglátogatta a találkozási lehetőségek bármelyikén. Köszönöm szépen a kollégáimnak a közreműködést, a segítséget, Rolinnak is, Attilának is. Önöknek pedig kívánok, még egy pici hátra van ugye ebből a hétvégéből, ami már elég hosszúra sikerült, mert szerda óta tart. Szóval kívánok mindenkinek kellemes pihenést, még erre a kis időre is, és hát új út erővel hétfőn tudjuk kezdeni a hetet. Hamarosan érkezik Jurásek Balázs, őt pedig a legenda Bétót László követi itt a Retro Rádióban. Búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik. Köszönöm szépen a figyelmüket, és jövő héten újra találkozunk pénteken este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Klímavédelmi törvénycsomag készül, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpaszt adott Sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Pányász Árpádtól hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtószerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, kellemes vasárnapot, remélem pihentetően alakul így a hosszú hétvégének a vége felé, nem mondom, hogy hajrájában, mert akkor valahova sietnünk kéne. Inkább csak lazán fagyizunk a bikinivel, jön a U2 és Mike Oldfield, ez a Moonlight Shadow.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, aggódni nem kell egy percig sem, nem maradunk Neoton nélkül, még ma is lesz buli Kecskeméten, ott Ádám és Éva a kettesben lépnek fel, de jövő pénteken és szombaton Gödön és Újpesten a teljes legénységgel áll színpadra, a csapat gyakorlatilag október végéig folyamatosan koncerteznek, így is kell. Mi azért lazíthatunk még egy kicsit vasárnap délután, 4 nap ide vagy oda, akkor is gyorsan elmegy, de mondjuk, hogy még legalább negyedéig tele az a pohár, aztán majd holnap úgyis kénytelenek leszünk jobban aktivizálni magunkat. Így tesz Steve Wonder is, bár ő nem holnaptól, hanem már megkezdte, sok-sok év kihagyás után vadi új stúdióalbumot készít, már csak az utolsó simítások vannak hátra, és elvileg jövő év elején hallgathatjuk teljes egészében. De azért a Part-Time Lover-t már is felteszem, előtte pedig még jön a jamaikai Diana King 95-ös slágere, a Shy Guy.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Gotye, azaz polgári nevén Valide Becker, a Somebody That Used To Know Grammy-díjas sikere után tudatosan fordított hátat a nagy felhajtásnak, valahogy úgy érezte, hogy a csillogás, a vörös szőnyeg meg az extravagáns partik nem igazán passzolnak hozzá, de alkotni továbbra is szeret. Most éppen egy ausztrál indie rock trióval dolgozik együtt, abból is kijöhet még valami érdekes. Mindemellett pedig az elmúlt években jó részt egy non-profit alapítvánnyal együttműködve elfeledett korai elektronikus hangszereket és archív felvételeket kutat fel és restaurál. Azt mondta neki, ez egyrészt hobbi, másrészt egyfajta értékmentő küldetés. Az biztos, hogy nem egy átlagos fickó. Nem olyan színes, legalábbis megjelenését tekintve, mint Boy George, mert hozzá maximum Cindy Lauper ér fel. Egyébként ők régóta nagyon jó barátok. Boy George pedig Cindy búcsú turnéjának londoni állomásán meglepetés vendég is volt tavaly. Most viszont régi csapatával érkezik, ez a Do You Really Want to Hurt Me a Culture Club-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A nagy sikerű A játék készítő című musical fináléja, az Álmod meg a csodát Radics Gigivel, Berecki Zoltánnal, Király Lindával és Király Viktorral. A darab premier előadás sorozatában mind a négyen játszottak is a színpadon. Jó lenne újra látni, bár akkora volumenű, óriási díszleteket és technikát igénylő produkció, hogy nem egyszerű összehozni, de talán lesz még rá alkalom, hogy megnézzük. Augusztus 23-a van Bence napja. Sok boldogságot az uraknak és persze a szülinaposoknak is. A köszöntő sláger pedig most Gazibótól jön, feledhetetlen zongoradallamokkal, de hát ennek így is kell lennie, ha már a világhírű zeneszerző és zongora virtuóz nevét is beleszőtte a címbe. Ez az I Like Chopin.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 Seconds. Sose lehet tudni, hogy mit hoz még az élet. Az énekesnő Nele Cseri szülei is a zeneiparban dolgoztak, és Svédországban szerveztek egy fesztivált. Ide hívták meg a szenegáli énekest Jusszun Durt. Nele Cseri pedig tinédzserként személyesen segítkezett a vacsora készítésben, hogy az afrikai sztár ott is jól lakjon. Pár évvel később meg már együtt írták meg ezt a slágert, ami mindkettejük karrierjének egyik kiemelkedő darabja lett. Jönnek most a friss hírek, aztán csak játszunk. Csak játsszuk.
1: Azt egy életen át kell játszani, amíg feszül a hú.
0: Aztán meg csak számoljuk, ebben Ricky Martin is segít.
2: Dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Dos, tres, un pasito pa'lante.
0: Érkezik a Maria itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A Retro Rádióban.
5: 500 milliárdból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Újra nyithat a budapesti planetárium, olimpiai jegyláz. Már több mint 6 millió belépő kelt el Los Angelesre. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamos energia hálózat fejlesztésére, az okosmérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Újabb 3 térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagylengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbehozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Már több mint 6 millió belépőt adtak el a 2 év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, változatos első osztályú slágereket válogatok önöknek ebben az órában is, egy életen át, és még azon is túl játsza a rock'n'rollt Hevesi Tamás. A latint Ricky Martin hozza, a napfényes regit meg a laidback. Ez a Sunshine Reggae.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a repülők és a Holiday Rap. A négy napos ünnepi hétvégét sokan kihasználták még egy kisebb holidayre, sőt, van, akinek még nem is ért véget. Geszti Péterék is emlegették itt Siófokot, na onnan még nem érdemes hazaindulni, sőt, sokan még arra felé tartanak, mert ma este a plázson lép fel Demjén Ferenc, velünk a Retro Rádióval együttműködve, hogy ilyen hivatalos legyek, de ha nem akarok bürokrata bigfa nyelven fogalmazni, akkor az a helyzet, hogy tavaly is tök jó buli volt, úgyhogy idén is meghívtuk, örömmel igent mondott, akinek meg van regisztrációs jegye, az tuti jól fog szórakozni, teltház lesz, kapunyítás 7-kor, aztán jön DJ Hori és Dénes Tomi, ők melegítenek be a koncert előtt. Karizmatikus énekesek addig is jönnek, Bobby McFerrin, meg még fütyülni is fog, meg mindenféle hangszert is utánoz a Grammy-díjas Don't Worry Be Happy-ben, Joe Cocker meg egyszerűen csak oda teszi zsigerből. Summer in the City!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ez volt a Drive-By a Train-től. Mad Dog in the Fog, veszett kutya a ködben. Ez meg a zenekar vadi új albumának a címe, ami jövő pénteken jelenik majd meg. Furán hangzik, de az említett veszett kutya egy San Franciscói kocsma neve, ami a banda törzshelye volt. Még a kezdetekben itt jöttek össze mindig ötletelni, tervezgetni, és itt kaptak először lehetőséget a fellépésre, úgyhogy gázsi is volt. Úgyhogy így már talán nem annyira ködös a sztori. Tavaly ugye a Veszprém Festen is felléptek Pat Monahanék, életükben először jártak Magyarországon, de nem sértődnénk meg, ha a közeljövőben újra útba ejtenének minket, pláne, hogy most is úton vannak. A 2001-es Grammy-díjas Drops of Jupiter album 25 éves jubileumi turnéját bonyolítják. Ha önök is úton, csak óvatosan ezen a vasárnap délutánon is, rohanni nem kell. A lényeg, hogy biztonságban érjünk el A-ból B-be, vagy éppen le a partra. Vamos a la playa, a Rigiérát.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem akármilyen flowban vannak Bagosiék, a héten volt már strandfesztivál, Sitke, tegnap előtt meg egy dupla budapesti buli. Azt hiszem kimaxolták az elmúlt napokat, és még jövő hétvégén is lesz koncert Cseténnyben, meg majd jó néhány szeptemberben is. Ez a nyár lassan a végéhez közeledik, naptár szerint legalábbis, de a nyári éjszakák még jöhetnek. Aki látta a Grease című filmet, és hát ki ne látta volna, biztos, hogy emlékszik az egyik legviccesebb karakterre, a rózsaszín hajú Frenchire. Az őt alakító színésznő Didi Khan hivatalosan is bejelentette, hogy elkezdte szervezni azt az óriási közös találkozót, ami a film 50. évfordulójára jön majd össze, hát 2028-ban lesz esedékes, hiszen a mozit 78 nyarán mutatták be, és a lányok akkor estek bele Travoltába, a fiúk meg Olivia Newton-Johnba. Nagyon nem is lehet csodálkozni rajta. Ez a Summer Nights.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A szerelem ereje, ami mindent legyőz. Jobb, mint bármelyik szuperhős. The Power of Love, Jennifer Rushtól a 80-as évek nagyívű balladái közül is kiemelkedik. De lesz majd kellemes laza rock muzsikálás is a Tátrai Benddel. És buli hangulat a 90-es évekből. A korona is érkezik mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jól halad a paksi fenék küszöb építése, felülvizsgálják a mohú üzemeltetési jogát. Donald Trump saját pártjában is ösztűz alá került. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a mohúval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 000 tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Arina gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta, az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, vágjunk neki egy újabb jóféle zenei kalandnak, az olasz Korona 90-es évekbeli Eurodance slágerét. A Baby Babyt is felteszem, lesz hűsítő hajnali szél a Tátrai Benddel, és szól a német Bad Boys Blue-tól a You're a Woman.

Adja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyúl.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, végig a 67-es úton a Republikkal. Boros Csabáék hagyományosan sokat játszanak a határon túl is, Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban, szeptember elején például majd Szabadkán. Ott is nagyon szeretik őket, de októberben önálló Európa turné is lesz, többek között bécsi, müncheni, zürichi állomásokkal, és nem ám kis klubokban, hanem komoly nagy koncerttermekben, amit ez a produkció megérdemel, meg hát meg is fognak telni azok a helyek, abban biztos vagyok. Az osztrák vonal nálunk is jelen lesz, Falco és Amadeus jó voltából, a német, na jó, NDK-s meg az exotik Trabantja által, de azért lehet egy kis angol is a vasárnap délutáni kínálatban. Ez a Beloved és a Sweet Harmony.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Love Me Again, John Newman debütáló kislemeze, ami egyből világsiker lett, és még a FIFA 14 videójátékba is bekerült, nem mellesleg jó ideig vezette a brit slágerlistát. Valahogy így kell elkezdeni egy karriert. Vannak olyan dallamok, amik szépen beleragadnak az ember fülébe, és vannak olyan filmek is, amiket mindig újra nézünk, aztán van úgy, hogy ez a kettő együtt jár. Nálam most a múltkori újrázás után megint beakadt kicsit a Dirty Dancing, amit eleve jobbnál jobb slágerrel, úgyhogy jöjjön most egy, ami majdnem el sem készült, mert amikor a producerek felkérték a zeneszerzőt, Frankie Previtet, ő nem akarta elvállalni, ugyanis azt mondták neki, hogy a piszkos tánchoz kellene valami, ő meg azt hitte, hogy hogy is mondjam, egy feldőtt filmes produkció készül, amiben nem kívánt volna közreműködni, aztán meggyőzték, hogy nem, ez egy romantikus táncos mozi lesz, na akkor neki látott a munkának. Az eredmény pedig Grammy díj, legjobb filmdal Golden Globe díj, legjobb filmdal Oscar díj, ennél többet alig, ha lehet kihozni egy slágerből, Nobelt még az ilyesmiért nem adnak. Bill Medley és Jennifer Warnes éneklik, ez a Time of My Life.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Szekeres Adrián és Gáspár Laci, ez volt a kikötők, nem csak vitorlázóknak, bár én sajnos még sosem próbáltam ki, talán itt lenne az ideje, a Balatonnál is mindig csak nézegetem a szebbnél szebb hajókat, talán majd jövőre. A dologhoz akkor kerültem a legközelebb, amikor fényképezkedtem a füredi Bújtor István szobornál, amin ugye érdekes módon nem is szerepel a színművész neve, hanem csak ennyi állott, balatoni legenda. Hát lassan a nyár vége felé battyogunk, még ha egészen biztosan nem is fogunk dideregni egy jó ideig, de ettől függetlenül a naptár az egy makacs dolog. Viszont, hogy ötvös csöpivel szóljak, csak semmi pánik. Itt a Retro Rádióban vannak túlélési terveink, technikáink. Hangerőt felvert, ez így a legjobb. A diszkó korszak egyik legnagyobb alakja énekel. Gloria Gaynor és az I Will Survive.

0: minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, napsütés és vidámság, na meg még egy kis diszkó, na Bonnie M és a Sunny, az örök nyári kedvenc. Jönnek most a friss hírek, aztán itt lesz velünk az LGT. És nem kenődünk el attól sem, hogy lassan leketyeg a hosszú hétvégénk, mert az élet szép. Ilyen az Ace of Base és a Beautiful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után...
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Felpörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgáz kutatás Magyarországon. Már több mint 6 millió belépő kelt el a 28-as olimpiára. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 ezer tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Csapadék nem várható, többnyire derült lesz az ég. A részleteket azonnal mondom. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most
4: minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ha már nekünk írták a dalt, akkor kár lenne nem meghallgatni, hadd énekelje el az LGT, de ebben az órában lesz még Ace of Base és jön a Beautiful Life, kubai feeling Orisasszal és a brit elektronikus zene alapcsapata a Pet Shop Boys.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, hogy mára is jusson egy kis csíkidám, még ha ilyen balladai formában akkor is. Szikora Robiéknak még van pár nagy dobásuk erre a nyára is, jövő hétvégén még a füleki Várudvaron, meg a Margit szigeten is lesz buli, szóval nem engedjük el még ezt az augusztust. Nick Cave is úton van még, június elején kezdte meg zenekarával, a Bad Seeds-el a 15 országot érintő Európa turnéját, ma este még München, aztán Bonn következik, és jövő szombaton Párizsban zárják a kört. A beszámolók szerint Nick és a banda tele vannak energiával, úgyhogy eszük ágában sincs visszavonulni. Ráadásul nemrég jelentkeztek új lemezzel, szóval fut a szekér. Amit viszont nagyon sok rajongó hiányolt, az a Kylie Minoggal közös duettjük. Ez alapvetően nem szerepel a műsorban, de a brightoni közönségnek nagy mázlia volt július 31-én, mert azon az estén egyszer csak besétált a színpadra maga Kylie, senki sem tudta, hogy fel fog lépni, és 2018 után először közösen elénekelték. Ez a Where the Wild Roses Grow. Because

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Adam Lambert tette fel a kérdést az imént, what do you want from me, mit akarsz tőlem? Hát azt nem mondjuk azért, hogy ettől a naptól már nem várunk semmit, mert oké, hogy holnap sokaknak újra meló, a suli legalább még nem kezdődik el, de még így is kihozhatunk belőle valamit, legalább még pár óra lazítást. Azokra ez nem vonatkozik, akik már javában úton vannak, vagy már meg is érkeztek Siófokra a Plázs környékére. 7-kor kapunyítás, aztán akinek van regisztrációs jegye, már mehet is befelé, hogy együtt bulizzon Demjén Ferenccel és velünk a Retro Rádió csapatával, hiszen tavaly is nagyot ment ez a nyárvégi esemény, miért is hagynánk ki idén. Dénes Tomi és DJ Hori is ott vannak már, ők melegítenek be a koncert előtt, a hangulatra szerintem nem lehet majd panasz, úgyhogy alapozzuk is meg együtt. Ez

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bolond, aki sír a TNT-től. Jöjjön még néhány üzenet. Galambos Bencének szól a következő sláger. Nagyon boldog névnapot kíván neki az édesanyja Gabi és az apukája Andris. És üzenik, hogy nagyon büszkék rá és a vívó versenyen elért szuper eredményére. Csak így tovább és puszi. Ez az, hajrá Bence. Adrián azt írta, sziasztok, tök jók a mai zenék is. Én mondjuk utálom a vasárnapot, csak ti tartjátok bennem a lelket ilyenkor. Vasalás, pakolás, ételdobozolás a program. Adrián, nem vagy ezzel egyedül, nem sok embert ismerek, aki ezekért úgy tiszta szívből tudna lelkesedni. Na mindegy, gondoljuk inkább azt, hogy szombat este van, és a vasalás csak azért szükséges, mert a legjobb állapotba kell hozni egy nagy galléros menő inget, aztán maga biztos ruganyos járással nekivágunk az estének, mint John Travolta a szombatesti lázban. Ugye, hogy így egyből más. És közben persze szól a Bee Gees, ez a Stayin' Alive.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Tarzan Boy a Baltimore-ától, egy italo diszkó gyöngyszem a 80-as évekből. Gyanítom, hogy Bétóth Lászlónál is lesz valami ilyesmi, de hát tudni nem tudhatom pontosan, mert ő mindig rengeteg meglepetéssel készül, úgyhogy érdemes fülelni a következő két órában is, már is indul a poptarisznya. Én megköszönöm az egész hétvégi figyelmet, Jurásek Balázs vagyok, további remek vasárnapot a retro rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétóth Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro Rádió.
0: Poptarisznya.
10: Kívánok!
4: Nagyon szép napot mindenkinek, igazi nyár van, nincsen kánikula, nincsen hűvös, nincsen hideg, egyszerűen lehet élvezni a napot még a napon is, és természetesen bárhol az országban, aki kirándul, aki utazik, egész biztos, hogy azt mondja, amit én, hogy igazi nyár van, és ezt vártuk már nagyon régóta, és úgy tűnik egy darabig ez még marad is. Viszont figyelem az mindenképpen kell a közlekedéshez, hiszen közlekedési balesetekről kaptunk hírt. Az M4-es autóút Karcag felé vezető oldalán Kisújszállás elkerülő szakaszán baleset történt, de a 147-es kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom. Nagyon fontos dolog. Erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest felé vezető oldalán Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnéli szakaszos út torlódás van, és emiatt nagyon figyelmesen kell vezetni. Baleset történt a 61-es főúton is, egy személyautó egy motorossal ütközött, a 179-es kilométernél félpályán lehet tovább haladni. Vezessenek óvatosan, hiszen a nyár ide, nyár oda, napsütés ide, napsütés oda. A figyelem az autóvezetésnél minden körülmények között kell. Hangosítsák fel a rádiókat, hiszen már is kezdődik a poptarisznya. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. If you wanna be rich, you've got

90-es évek egyik nagy klasszikusa. Ez a Backstreet Boys.

0: Ez volt a Backstreet Boys.
1: És az Everybody.
0: Még egy balesetről kaptunk hírt. Az M0-ás autóút déli szektorában Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 36-os kilométernél a külső és a kihajtó sávot zárták le a baleset miatt, és emiatt 3 kilométeres a torlódás, és ráadásul itt nem is lehet lefordulni az autópályáról. Vigyázzanak nagyon magukra!
2: Radio.
3: Bújtót Lászlóval.
0: Az elmúlt héten három estén keresztül egy népszerű tévécsatorna segítségével jártunk a jövőbe. Az első rész nagyslágerét Huey Lewis és a News énekelte. Ez a Power of Love.

0: Real McGoy, Another Night. Sajnos egy rossz hírről is kaptunk hírt, nevezetesen arról, hogy meghalt Frankly Bird, amerikai dobos, a ZZ Top alapító tagja, aki Bill Gibsonnal és Dusty Hill-lel kezdtek játszani valamikor a 60-as évek legvégén, és hozták létre 69-ben a ZZ Topot. Emlékezzünk rá fantasztikus dobolására és a nagy-nagy slágerekre, és persze egy koncertfelvétellel tesszük mindezt.
1: So now, ladies and gentlemen, it is star time. Are you ready for star time? It's a stunning and persuasive pleasure to present to you national and international norn, that little old band from Texas, the ZZ Top.

Így indultak az Easy Top koncertek. Ezzel a hanggal és ezzel a felkonferálással. Ez a Gimme All Your Lovin' és a Easy Top.

0: Ez volt az öreg szem. Kari és a Happy Gang. Kari ott lesz az Arena Retro Partin a 7-en, október 10-én, és hogy ezt a dalt játszani fogja, vagy sem, fogalmam sincs, én megszavazom, ha engem megkérdez. Jó lenne eljátszani, mert ez valóban egy nagy sláger volt, de kevesebben ismerik, mint az igazi, bevált Happy Gang dalokat, úgyhogy érdemes lenne talán előhozni.
1: Magyarország legendás műsora
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

0: David Bowie. Ez volt a China Girl, akkor, amikor egészen pontosan fél perccel elmúlt fél hét.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8.

0: thing they call this love.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
2: Beszélkedik rád az erveszély. Tudom, a szíved az égig ér. Csak a szívemen áll. Visz az utat. Hát tovább.
0: És ez már a Republik.

Ez volt a Republic. Csak a szívemen át. We play it for you. Non-stop music. A dalnak az eredetiét Ray Charles énekelte. Nem akármilyen torok dolgozta ezt fel. Joe Cocker. Unchain my heart.

0: 4 perc múlva lesz 3:47.
1: Radio.
2: Poptarisznyó.
1: Bétót Lászlóval. Bétót Lászlóval.
0: Egy kót énekes következik. Midjur. Ő volt az Ultravox énekese, de megfordult a Visage-ben és a Thin Lizzy-ben is. If I was. A szóló karrier egyik klasszikus ez a dal. Midjur.

0: Egy olyan dal következik. Meg merem kockáztatni, hogy Zámbó Jimmy énekel. A klasszikus Kártágó dal ez.
1: Volt egy fiú,

0: Ez volt a Roxette.
1: És ez volt a Luke.
2: We are the music.
0: Jason Donovan egyszer járt Magyarországon 32 esztendővel ezelőtt. És október 10-én itt lesz velünk az arénában. Feldolgozott egy dalt, amit 1967-ben a Turtles énekelt. Ez a Happy Together. És Jason Donovan.

0: Ez volt a Turtles slágere 67-ből. Sok évvel később feldolgozta és elénekelt a dalt Jason Donovan. Ez volt a Happy Together.
1: Bírtóth Lászlóval.
0: Az óra utolsó dalát a TNT játsza. Olyan jó volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után...
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Torontót Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamos energia hálózat fejlesztésére, az okos mérők telepítésére uniós forrásból. Közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György-hegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz. Szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
9: Poptarisznya.
7: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
10: Retro Rádió.
11: Welcome to Sunday.
12: Small shop.
9: Ez a Dire Straits

0: Twisting by the Pool, ez volt a Dire Straits. Amikor ezt meghallottuk annak idén, azt mondtuk, hogy megőrült ez a Mark Knopfler. Nem ilyeneket játszott a Dire Straits. De kijött belőlük minden egy jópofa dalban, amely ugyan nem volt a slágerlisták legtetején, de az egész világ kedvelte. Szóval Twisting by the Pool, ez volt az elmúlt percekben a Dire Straits.
1: Radio. Pop-tarizmus. Bíthóth Lászlóval. Bíthóth Lászlóval.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved,
0: Taylor Dane,
2: made love,
0: can't get enough of your love.

Könnyei Attila és Kozma Tibor hozta létre. Sajnos csak rövid ideig működtek egy album erejéig. Ez a No Smoking és az Őszül a hajom.

0: Őszül a hajam. Ez volt a No Smoking. A kritikusok és a rajongók szerint is minden idők egyik legjobb Beatles albuma a Rubber Soul. Nekem is ez tetszik a legjobban, és az albumról a most következő dal.
1: Back in time with some great music.
2: He's a real nowhere man sitting in his...
0: Ez a Nowhere Man.
2: Making all his nowhere plans for now.
0: És ez a Beatles.

0: Ez volt a Now Her Man, és ez volt a Rubber Soul egyik nagy slágere. Ez volt az elmúlt percekben a Beatles, akkor, amikor 3 perccel elmúlt 7:45.
1: Radio.
2: Bíthót Lászlóval.
0: Shakin' Stevens. Give me you heart tonight.

Shaken Stevens. Ez volt a Give Me Your Heart Tonight. Három csaj következik. Nagyon népszerűek voltak. Ez a Bestiák. Egyik legnagyobb slágerük ez a dal. A reggel túl messze van.

0: A reggel túl messze van, ez volt a Bestiák. Persze minden relatív, hogy mennyire van messze a reggel, attól függ, hogy az ember mikor kerül ágyba. Ha mondjuk nagyon korán este, akkor valószínűleg még messze van a reggel, de hogyha mondjuk 4 óra fele, akkor viszont meglehetősen közel.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
2: I'm coming!
0: Az eredetit a Pilot játszottam. Ez a Rockin' Berries. És a January.

Ez volt a Contact, és ő volt Edwin Starr. És ez már a Technotronic. Talán ez a legnagyobb slágerük, bár volt jó néhány dal, amit a diszkóban is játszottunk. De nekem ez a kedvencem a mai napig. Ez a Pump of the Jam. És a Technotronic.

6 perccel múlt 7:30. Ez a Technotronic. És a Pump of the Jam. DJ Harry fantasztikus remix és egy régi-régi Szécsi Pál dal, ami most következik. Jön a Karolina.

Ez volt a Karolina. És Szécsi Pál. Egy ritkán hallható duett következik, a két főszereplő Jennifer Rush és Elton John. Non-stop music. Ez a Flames of Paradise. Jennifer Rush és Elton John.

0: Flames of Paradise. Ő volt az elmúlt percekben a duett két főszereplője, Jennifer Rush és Elton John.
1: Radio.
2: Pop Tarisznyó.
1: Bétót László.

Samantha Fox. Ő is itt lesz velünk október 10-én az arénában. Ez a Touch Me.

0: Samantha Fox. Ez volt a Touch Me.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

0: Ott várok rád. Ez volt a Hip Hop Boys.
1: Magyarország legendás műsora.
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Will Wald. És Natalie Avalon. Ez a Summer Wine.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok. Zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. Széchenyi Attila volt a segítségemre a mai napon, de ne menjenek sehová, hiszen jönnek a híreket pedig követi Abaházi Csaba és a vasárnapi Abaházi Presszó fantasztikus magyar zenékkel. Mi pedig, ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétóth László. A viszonthallásra!
1: Pardon!
2: Bétóth László!
1: Dynamite! A viszonthallásra!
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Bye-bye!
4: Bye-bye!
3: Arrivederci!
4: Arrivederci!
3: Auf Wiedersehen!
4: Auf Wiedersehen!
3: Adios!
4: Adios!
3: Au revoir!
4: Au revoir!

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Felülvizsgálják a Mohu üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenék küszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a Mohuval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 ezer tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adine gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta, az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép gyorsét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy megszokhatták, ez dalpremier is az Abaházi Presszóban. Torres Dani új dalát fogom majd bemutatni, de beszélgetek ma a Budapest Bár vezetőjével, Farkas Robival, idősebb Malek Miklóssal, beszámolunk a jövő vasárnapi Gypsy Kings koncertről és a Memento Parki retro napról. Indulunk már is az Amigot bikini feldolgozásával.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Rúzsa Magdi énekelt, ez volt a Most élsz, Máté Péter klasszikusát dolgozta fel Magdi. Nem sokára hívom majd Torres Danit, akinek van egy új dala, a Mennyire című, ez lesz a mai dalpremier, és még ebben az órában Farkas Róberttel, a Budapest Bár zenekar vezetőjével, alapítójával fogunk beszélgetni a nyárzáró koncertjükről. Most a Dollyról zenél, szóval a Vakáció a Red.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: amit a közönség elfogadott, nehéz is beépíteni új dalokat, de én bírom azt, amikor egy alkotó ember azt mondja, hogy hát nem bírom magammal tartani, kihozom. Te is egy ilyen srác vagy, hogy én szerintem folyamatosan alkotsz, majd kijavítasz, ha mégsem, és most meg is fogjuk hallgatni nem sokára a Mennyire című dal. De akkor legyen ez az első kérdés, hogy mennyire sűrűn írsz dalokat?
1: Na igen, hirtelen ez most így nagyon nehéz kérdés azonnal megválaszolni. Egyrészt le vagyok döbben, mert köszönöm szépen, tehát így óriási hangzik az, hogy minden idők legnagyobb slágere, és akkor mondod azt, hogy jó, ez nagyon-nagyon köszönöm szépen. Nagyon szeretek dalokat írni, nagyon széles rétegben és széles skálán írok dalokat, de ugye én nem csak dalszerző és producer vagyok, hanem színész is, úgyhogy én nagyon-nagyon sok rétegben mozgok így ebben az egész művészeti kavalkádban, hogy mondjuk így. De minimum az, hogy tehát kb. Egy olyan lemezi dal születik meg mondjuk így vázlat formájában egy évben, viszont a kidolgozással már ugye pontosan azért, mert hogy én ezt az egészet egyedül csinálom, ugye közben feltekint tartani magamat, a színészet, blablabla, sok egyéb még tevékenységem között, az már így van úgy, hogy elsikad, de igyekszem ezt az így egy-kettő teljesen jól megcsinált megjelenést, ezt így beütemezni.
0: Azt olvasom erről a dalról, mielőtt meghallgatjuk, hogy Torres Dani egy teljesen új oldalát mutatja meg ebben a dalban.
1: Ez így van.
0: Na ez mi? Ez az új oldal, amit eddig mondjuk tőled nem hallhattunk.
1: Na, igen. Szóval az a helyzet, hogy mindenki mondta, hogy hát figyelj, Dani, itt van ez a reggaeton dolog, meg blablabla, és ez szerintem tök jól állna neked. Ezt mindenki mondta már 150 ezer éve, és én, tehát ugye amikor beindult a reggaeton, ugye a Mexikóból, stb., de ilyen ki, és társai, én megmondom őszintén, hogy én nem tippom azt a műfajt, tehát az nem az én világom, sose szeretném, tehát ez nekem nem, nagyon nem. Ugyanakkor volt egy roots regi dalom, kezdeményem, aminek hirtelen az lett, tehát, hogy te nem is tudod, mennyire éget meg a vágy, te nem is tudod, hol fáj az, tehát volt egy ilyen flow-ja, és mondom, hogy elkezdtem csinálgatni, mint regi, és mondom, a francba, most jöttem vissza Hollandiából, egy producertáborból, tök tele voltam inspirációval, ugye csomó új emberkével dolgoztam, mondom, kicsit belemegyek egy olyan dologba, ami mondjuk nekem nem feltétlenül a komfortzónám, és egy kicsit egy más ritmus tettem alá, és akkor ugye aláltatom azt, hogy és puf, így elkezdett működni a nóta, de ugyanakkor egy olyan szinten, amit én meg szeretek, és ugye nyilvánvalóan az én eszközeimmel tudtam úgy megrajzolni aztán azt a képet, ami nekem tetszik, és remélem másnak is.
0: Miről írsz szöveget szívesen?
1: Mindenről. Ugye az ez előtti dalom, a Mese szerint, az egy inkább egy ilyen görög tragédiának a sztori megfogalmazása. Hogyha úgy gondoljátok, akkor érdemes ráhallgatni. Még akár mondhatom azt, hogy személyes vonal is van benne, de ennek ellenére azért mégiscsak én szeretem ezt a görög tragédia folyamatot megtartani, úgyhogy például minden főhős meghalt. mert az akkor nincs az a és akkor vidám vége van, mit tudom én, de ugyanakkor az egésznek van egy ilyen keserédes vonzata is, amit én meg nagyon szeretek, hogyha már költészetről van szó.
0: Na és akkor a Mennyire az miről szól?
1: A Mennyire az meg szerelem, tehát az, amikor az ember felszáll a villamos, és konkrétan azonnal szerelembe esik 3 másodpercen belül, mert ott áll az a lány, akiről ő, mit tudom én, a világ életében álmodott, és Jézusom ott van, és akkor most mit kéne csinálni? És erről szól ez az alatt.
0: Mikor hallhatjuk ezt élőben, illetőleg elő lehet ezt adni élőben? Vannak-e olyan lehetőségeid, hogy ezt színpadon is bemutasd?
1: Abszolút, tehát mi már adtuk elő ezt élőben, most itt Budapesten volt az Utcazene Fesztivál, 2 gitárral, bárhogy ezt elő lehet adni. Az, hogy most még hogy jön majd az ősz meg a tél, az majd még meglátjuk, de amúgy tök egyszerű, 3 akkord, tehát nem bonyolult, úgyhogy ha éppen van olyan hallgató, aki szereti leszedegetni dalokat, hajrá!

0: Azt mondtad, hogy ilyen lemezni anyag gyűlik össze vázlat formájában, ugye most akkor ezek szerint itt van egy, ami teljesen elkészült. Mi lesz a többivel? Lesz-e lemez? Mit várhatunk a folytatásban?
1: Igen, ez az, amit én nem tudok eldönteni most, hogy érdemes-e lemezt csinálni, mert most egyre többet hallom azt, hogy nem kell lemez, inkább kidobálni dalokat. Viszont én meg nem vagyok az az ember, aki mit tudom, én így havonta kidobálok dalokat, mert én szeretek bíbelődni, vacakolgatni vele, éri, stb. Lehet, hogy egy szant benne nekem nem tetszik, azt kiteszem, akkor behelyettesítem. Viszont ennek a mennyirének lesz egy folytatása. Tehát van egy másik reggaeton nóta, ami viszont spanyolul és angolul lesz.
0: Jó, hát figyelj, nem hajt a tatár, tehát hogy akkor jössz dalokkal, amikor úgy érzed, hogy készen van, mi ajtónk nyitva áll, bármikor kopogthatsz.
1: De tűnő helyek vagytok, hát fantasztikus, nagyon-nagyon köszönöm szépen, ez akkora élmény hallani, köszönöm.
0: Torres, Dani, meghallgatjuk tehát a te saját szerzeményedet, a Mennyire című dalt, és kívánunk neked további sok sikert, és kösz a beszélgetést.
1: Tündérek vagytok, mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Köszönöm szépen.
0: Szevasz, szép estét, ciao.
1: Sziasztok.
2: Dolpremier az Abaházi Presszóban.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül Farkas Róbert, a Budapest Bár alapítója és zenekar vezetője. Hello!
1: Sziasztok! Na, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát újra!
0: Újra! Igen. Figyelj csak, mi találkoztunk ezen a nyáron, egy sátorban játszottatok akkor, amikor iszonyatosan meleg volt.
1: Hiszem a legmelegebb nyár volt, 43.
0: Igen, mintha pokolban lettünk volna, de ti kitartóan nyomtátok, tehát hogy ilyenkor nem rövidül a műsor, tehát nincs semmi olyan körülmény, ami miatt a műsor rövidülne.
1: És emlékszem arra a napra azért is nagyon jól, mert még délután Veszprémbe játszottunk, 2 órakor,
0: az igen,
1: és
0: igen.
1: Mentünk az Óbudai szigetre.
0: Így van. És aztán most megint mentek a Balaton partjára, most nem konkrétan Veszprémbe, hanem Tihanyba, és azért is idéztem fel ezt a különleges alkalmat, mert én azt gondolom, hogy egy olyan szabadtéri színpadon, ahol általában színházi előadások vannak, ott valahogy olyan furcsábban hat az élő zene. Mennyivel kell többet nyújtani, vagy mennyivel kell több díszletet vinni, vagy hogy működik egy ilyen koncert?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem kell különösebben más nyújtanunk, mint máshol, hisz mindenhol magasra tesszük a lécet. Ez így lesz Tihanyban is, és azt gondolom, hogy nagyon szépen be tudjuk azt a területet muzsikálni. Ez a belső tóra néz, és a Bújtor is rán színpad, úgyhogy nagyon megtisztelő ott játszani, és hát évről évre ott játszunk, és a nyárbúcsúztató koncertünk a Balaton körül, ez mindig ott Tihanyban van, és nagyon sok ember elfér, nagyon sok ember szokott lenni, és azt kell, hogy mondjam, bár ülős a koncert, de a Budapest Bár közönsége ülve is tud táncolni. Én erre jöttem rá.
0: Ez augusztus 29-én, jövő héten szombaton este 8-kor történik majd meg. A színészek szoktak arra panaszkodni, hogy a szabadtéri színpadon a világítás miatt megjelennek a különböző repülő rovarok, és kicsit nehezebb így a játék, mert azokkal is számolni kell. A zenészek esetében is van-e ilyen?
1: Hát igazából, ugye a zenészeknél ez már nem gond, mert itt már megírták a dongót, a pacsirtát, itt már minden repülő dorogból írtam, úgyhogy bele van kalkulálva nekünk, hogy zenészeknek, mi nekünk ez nem probléma. Én emlékszem, volt egy másik, egy pár évvel ezelőtt játszottunk Balatonon, egy másik helyszínen, és az utolsó számnál, a Szilva Páskánál, a bal baromat megcsípte egy darázs.
0: Oh.
1: És ilyen két áramszerű túrást éreztem, utána be is dagadt másnapra annyira, hogy 3 napig föl se tudtam emelni, de ott a koncertben, de nagyon kegyes volt velem a sors és a darázs is, és az utolsó számnál, az utolsó pillanatokban, úgyhogy még el tudtam játszani utolsó dalt, az aznapi utolsó dalt, úgyhogy mi a madarakkal és a rovarokkal és a mindenféle repülő és állatokkal, és hát azt mondhatom, hogy jóba vagyunk.
0: Nagyon helyes. Változik-e a program koncertről koncertre? Vagy ilyenkor, amikor ilyen sűrű a koncertnaptár, mondtad is, hogy vannak napok, amikor egy nap két koncert is van, akkor ugyanazt a műsort viszitek. Hogy alakul?
1: Nem, minden alkalommal más a műsorunk, azért is, mert ugye 13 énekesünk van, rotációba játszunk, és az énekesek is szeretik, és mi is, ami nem az előző koncerten volt, akkor más legyen, Andreával, a feleségemmel mindig más programot írunk, persze vannak olyan slágerek, ami kihagyhatatlan, de ami Tihanyban még különleges lesz, ha már színésznőkről volt szó, hogy elviszünk erre az estére csodálatos színésznőt, és velünk lesz Csákányi Eszter is.
0: Wow, ő lépett már felveretek korábban is?
1: Igen, már hát egy kezem én, mert még meg tudom számolni, de már volt több koncertünk, ugye a Mipában volt egy nagy koncertünk, akkor a Balatonon már játszottunk, itt a Kultkikötő volt 20 éves, amikor először játszottunk az Eszterrel, úgyhogy azt hiszem ez a harmadik, negyedik alkalom lesz, amikor mi együtt játszunk, hát és egy csodálatos színésznő, és hát ugyanilyen csodálatos énekesnő is, olyan előadást úgy tudja a dalokat előadni, hogy az ember sírba fakad.
0: Hát, ez óriás.
1: Komolyan mondom, már a próbateremben potyogtak a könnyeink, és melyik dal volt? A Habos süteményt énekelte, és igazából nagyon sokat hallottam a dal, de a szövegre valahogy eddig nem figyeltem, vagy nem figyeltünk, beszéltek az Anika nevébe is, És most annyira a szánkba adta, és ott volt előttünk az egész történet, hogy ez igazából, ez egy nagyon szomorú nóta, akkor szembesültünk vele, hát ehhez kell egy csodálatos előadó.
0: Csákányi Eszter, mint vendégénekes, ugye ott lesz veletek, Behumi Dóri, Ferenci Bora, Rutkai Bori, Szűcs Krisztián, Kollár Klemenc László és Frank lesznek még az énekesek. Van olyan énekes vagy énekesnő, aki minden egyes Budapest bárbulin ott van?
1: Nincs. Abszolút rotációban van. Ugye most még nem említettük, mert ugye a Bori, meg a Behumi Dóri, a Rutkai Bor, Berúg Delet, de velünk van még Tóth Vera, velünk van még a legújabb énekesnőnk, Soblóher Barna.
0: Wow!
1: Úgyhogy most már ő is a Budapest bártagja.
0: Tök jó. Jó, az, hogy most ők ott vannak, nyilván azért, mert a saját zenekaraikkal vagy egyéb elfoglaltságuk nincs ilyenkor, amikor egyeztetés van, akkor ki az első, akit hívsz, hogy van buli, meg hogy ráére?
1: Igazából kimegy egy kör e-mail, hogy bejött erre a napra koncert, és ki szeretne jönni. Úgyhogy mi csinálunk ilyet, hogy aki akar, az bejelentkezik, és közben azért vannak olyan dolgok, ahol van igény, és egy-egy énekes külön kérnek, akkor azt természetesen egyeztetünk, de az a legcsodálatosabb ebben a dologban, hogy én ezt hallásból tudom, mert ezt nem én intézem. Ugye így zajlik.
0: De hogyha mondjuk 8-an jelentkeznek vissza az énekesek közül, hogy mindenki rájön.
1: Van egy sorrend, hogy most 6 énekesre van szükség, aha. És ahogy betellik a 6, akkor az betel.
0: Ja, értem. Aha. Jó, csak csomószor beszélgettünk, hát voltatok már itt, de ezt nem beszéltük még meg.
1: És a koncert előtt nagyjából általában 4-5 hónappal megtörténik. Úgyhogy most már ott tartunk, hogy a decemberi, januári, februári koncertek, mert ugye már a nyalunk megvan, igen. Az ősz már nagyon szépen áll, persze még oda is jönnek be őszre, télre, de már a tél végi koncerteknél tartunk tervezésbe, és már van, hogy nagyon sok helyen, hogy már a jövő nyári programunkat is tudjuk, hogy fél év, egy évre előre ezek már nagyon sok minden így már le van tisztázva.
0: Na hát, ez ennél jobb visszajelzés nem kell, hogy egy zenekar jól működik, meg sikeres.
1: Igen, azt gondolom, hogy előre tudjuk, akkor mi is jobban tudunk készülni, és ugye hát ami még nagyon, persze a jövő év az különösen fontos számunkra, hisz jubileumi koncert, vagy jubileumi évünk lesz, hisz egy ilyen nagy zenekarnál, hogy megéri a 20 évet ennyi csodálatos művésszel, az azt gondolom, hogy nem minden nap, és jövőre lettünk 20 évesek.
0: Na hát előre is gratulálok, meg az eddigi 19 évhez is. Tehát a nyár búcsúztató koncert a Bújta István Tihanyi szabadtéri színpadon augusztus 29-én, jövő héten szombaton este 8-kor a Budapest Bár fog koncertezni. Behumi Dóri, Ferenci Bora, Frank, Kollár Klemenc László, Rutkai Bori, Szűcs Krisztián és vendégként Csákányi Eszter is ott lesz. Kívánok nagyon-nagyon nagy sikert, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, és innen is üdvözlöm, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Farkas Robi, nagyon szépen köszönjük, szép estét!
1: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
0: Szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Felpörök Paks újabb 3 térségben indulhat olaj- és földgázkutatás Magyarországon. Nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Bár 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb 3 térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés, az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
5: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak, és nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünk jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
4: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor ad otthont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket és három beszélgetést. Idősebb Malek Miklóst, a jövő heti Gypsy Kings koncert szervezőjét és a Memento Party Retro nap főszervezőjét fogom majd hívni. Most pedig Bio Alex és a Slab.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az ismerős arcok, ez volt a nélküled. Szép jó estét mindenkinek, a mikrofonnál Abaházy Csaba. Hívom nem sokára idősebb Malek Miklóst, a 80. születésnapja kapcsán lesz egy életmű koncertje. Beszélgetek majd Deák Andreával, aki a jövő hét vasárnapi Gypsy Kings koncertet szervezi, és lesz megint retro nap a Memento Parkban, erről is beszámolunk majd. Demjén Ferencet hallgatjuk, most kell eldöntenem a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendége. Telefonon keresztül Malek Miklós, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
1: Köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat. Egyszerűen köszönöm, hogy megszólaltok a ország leghallgatottabb rádiójának.
0: Én nagyon élveztem azt is, amikor itt ültél személyesen és úgy beszélgettünk. Most viszont azért hívtalak fel, mert lesz egy különleges koncert szeptember 19-én a Budapesti Kongresszusi Központban. Egy életmű koncert, Malek 80 igen. címmel. Igen. Ilyenkor igen. mindig felmerül, hogy ezt neked rendezik, vagy ezt te rendezed meg, te szerkeszted. Hogy néz ki ez a koncert? Honnan indul el?
1: Hát honnan indul el? Hogy két jó szándékú ember kitalálta, és addig győzött, míg azt mondtam, hogy igen. És innentől kezdve azóta is ebben foglalkozunk. Most is hangszerelek meg, és a színpadon egy jó nagy zenekar lesz, és ez mindig az a legjobb, hogyha arra készülnek a hangszerelések. Bonos zenekar, Big Band, stb. Ugye, hogy egy ilyen életmű koncerthez illik.
0: Hát igen, csak ez 80 év alatt hál' Istennek nagyon sok lehetőséged volt a színpadon megmutatni darabokat, magadat. Tehát, hogy lehet belesűríteni a pályafutásodat egy koncertbe? Bele lehet-e?
1: Látod, ezen nem. Nem lehet. Természetesen nem. Itt a fő kérdés az, hogy mi marad ki. Mégis, hogy viszont amik bekerülnek, azok mégis rám, illetve az életutamra jellemzőt legyenek. Tehát valamikor, amikor elkezdődött, megjött az első siker, és hát abban is be kell számolni, hogy hol tartok most, vagy hol tartottam 10 évvel ezelőtt. Tehát van egy zenei fejlődés az egészben, amit az ember megél, és hogy a művek maguk dokumentálják, de nagy része dalok lesz. Dalok, hangszerszólók, és egyetlen vonott zenekari darab lesz a Mendelssohn Kamerazenekar nagyszerű csapat játszik. Két hangszerszóló, és a többi pedig hát a dalaimnak. Egy autentikus előadó van, köztük Sölymos Tóni, aki még a saját hangnemében, hát vele sokat időt töltöttük együtt, saját hangnemében elé fizet volt, Kocsis Tibi, a Fekete Kovács Kornél trombitát, nagyszerű szép darabot játszik, ez a csellista kollégában, Csonka Mandi, a Katán Klub színész, és hát a családom, zenész család vagyunk.
0: És lesz mindenki? A családból mindenki?
1: Igen. Még a végén meglepetés, mert azt gondolom, hogy már Mária is készülődik valahol belép egy ponton. De ami igazán jól esik ez az egészben, az nem, hogy az egy ilyen pont, hanem az egy nagy adalék, hogy együtt játszhatok majd 15 éves unokámmal. Kiváló hegedűsnek, és egy kis darabot játszunk közösen. De visszatérve arra, hogy hogy lehet beszűríteni, hát hogy? Hát úgy, hogy megpróbáltam csinálni egy 5-6 dalból egy beleget. Össze vannak hűzve, így aztán mégis mindegyik dal megmutatja a maga arcát, a legjobb részét, és mégsem zsenő bevezető, annyi kóda, annyi játszik, terve. Tehát ezt egy fiatalabb csapat játsza, egy trió, feleségemnek a tanítványai közül tehetséges emberkék fiatalos lendülettel éneklik el azt.

0: Mert annyira színes volt a te, vagy színes, bocsánat, hogy múlt időt mondtam, annyira színes a pályafutásod, és annyira sokoldalú vagy zeneszerzés terén, hogy ráadásul ez is hogy fog beleférni egy koncertbe, hát hogy mennyire lehet eklektikusnak lenni egy koncerten, tehát hogy többfajta stílus, többfajta zenekar, többfajta felállás, hogy fogja tudni megmutatni magát?
1: Azt gondolom, hogy a közönség, aki eljön, mert ők az egyes számú sponsoraim, akik meghallgatták, és azok tudják, hogy mire jönnek. Tehát tudják, hogy velem kapcsolatban a hangszer szóló az éppen nem egy bugi-bugi lesz, hanem egy alkalommal, hanem egy olyan hangszer szóló, ami azon a szinten tartja a hangszert, és az említ is, ahol kell. De ugyanakkor, hát amikor elénekeljük az ismert dalokat, mint a Kocsis Tibi fogja neki a lazikani. Hát akkor muszáj, és a közönség is fogja énekelni.
0: Azt gondolom,
1: tehát ugyan nem lehet kihagyni. Holott a két dolog jó messze van egymástól, de a zene. Tudod, nálam ez békében él, ez a két dolog. Eljutottam egyik a másikhoz, nálam nincsenek valaki ilyen ügyben.
0: Végig a színpadon leszel?
1: Valamilyen formában, igen. Valamilyen formában, hát én ugye zongorázom, és hát még egy talán meglepetés szerint, hogy a Hofi Géza is fellép, és ott lesz a hangja és a képe, és ezt lekísérem zongorán, mint annak idején. Annak idején a sokszor. Szép témálka lesz, hogy gondolom, a koncertnek.
0: Szeptember 19-én, tehát este 8-kor a Budapesti Kongresszusi Központban Malek 80 életmű koncert óriási lesz. Tehát már most ezt kijelenthetjük, hogy ez egy óriási koncert lesz. Kívánok hozzá egy nagy kalappal.
1: Köszönöm a bizalmat. És
0: köszönjük az infót. Köszönöm szépen, szép estét neked.
1: Köszönöm.
0: Szia.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül a 28. zsidó kulturális fesztivál főszervezője, Deák Andrea, Deák Andi, hello, üdvözöllek, szia!
1: Szervusz, köszönöm a hívást és a kedves hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm.
0: És nyilván most az egész fesztiválról is beszélhetnénk, de ami miatt én felhívtalak, az egy kifejezett vagy kiemelt program a fesztiválból, ami jövő héten vasárnap lesz, este 8:30-án a Dohány utcai zsinagógában. Gypsy Kings by Diego Bayardo, ha jól mondom. Hogy a Gypsy Kings ezek szerint itt lesz a zsidó kulturális fesztiválon.
1: Így van, nagy örömünkre, mert régi nagy vágyam volt, már picit persze személyesen is, már személyes nagy kedvencem is, hogy egyszer itt a Dohány utcai zsinagóga a falai között a zsidó kulturális fesztivál keretében hallgassuk meg azokat a fantasztikus slágereket, amit úgy gondolom a retro rádió hallgatói is nagyon szeretnek, úgyhogy érkeznek, jönnek, nagyon nagy izgalommal várom, hát nekem rengeteg nosztalgikus élményt is jelent, úgyhogy igen, hát biztos, hogy itt lesznek.
0: Igen, csak ebben az az érdekes számomra, hogy én voltam már korábban, nem is tudom hány évvel ezelőtt az arénában még, vagy régi sportcsarnokban, az is lehet Gypsy Kings koncerten, de akkor annak tényleg Gypsy Kings volt a neve. A By Diego Bayardo, ez most mit akar?
1: Hát a Gypsy Kings, ugye most tulajdonképpen nyilván én nem látok a zenészek mögé, meg a döntések mögé, ugye volt egy valamikor egy válás, vagy egy elválás, és akkor lett a Gypsy Kings by Diego Bayardo, hát én sem vagyok perfekt spanyolos, de valahogy így kell ejteni, ugye ez elvileg az eredeti, és akkor van egy Gypsy Kings tagjai, vagy valami ilyesmi formáció, szóval egy picit nyilván a közönség is bele zavar, de ez a klasszikus eredeti formáció, és ugye a Diego Bayardo volt a fő hang, vagy az a nagyon jellegzetes hang, ami ugye őket jellemzi, úgyhogy remélem jól mondtam, nyilván ez már az ügyük, hogy mikor, nem először történik ilyen a zenei életben, de mi a Gypsy Kings by Diego Bayardot várjuk.
0: És ez a lényeg, hogy a rajongók, vagy egyáltalán a közönség, aki majd megy és hallgatja, hamisítatlan Gypsy Kings hangulatú koncertet fog kapni.
1: Az biztos, itt a nyár utolsó napjaiban szerintem egy igazi tengerparti mediterrán hangulat lesz a zsinagógában. Még talán táncra is perdülnek az emberek, de hát ez majd kiderül a végén.
0: Hogy illeszkedik egyébként a fesztivál programjába egy ilyen táncos produkció?
1: Hát igazán ezt nagyon nehéz így megfogalmazni, ugye nyilván van a zsidó kulturális fesztiválnak, van a helyszín, ami egy adottság. Van mondjuk olyan fellépő, akiről tudjuk, vagy ő maga, vagy anya vállalja a zsidó identitását, vagy olyan műsorral érkezik, ami valamilyen szinten a zsidó kultúrához kapcsolódik. Most a Gypsy Kings ugye ebből egy kicsit kapuk tojás, viszont hogy a zenekarral azt beszéltük meg, hogy azért, hogyha már egy ilyen helyszínen lépnek fel, akkor a helynek megfelelő zenei blokkot is össze fognak állítani, úgyhogy biztos, hogy lesz zsidós, klezmeres dallam, Gypsy Kings-es stílusban, feldolgozásban, előadásban, úgyhogy így aztán teljesen passzintottuk a zsidó kulturális fesztivál programjába. És hát azt gondolom, hogy kell azért. Vidámság is, öröm is az életben, és azt hiszem, hogy egy igazi örömzenét fogunk majd hallani augusztus 30-án.
0: Hány napos a fesztivál egyébként?
1: A fesztivál szeptember 10-ig tart, péntek szombaton nincsen program, de így nagyjából augusztus 30-ától szeptember 10-ig, úgyhogy van jó sok program, ha összeszámolom.
0: Tulajdonképpen akkor a nyitó nap ez az
1: augusztus 30-a. Ez lesz, igen, a grand opening, a nyitó koncert, úgyhogy remélem meg is alapozzuk a hangulatát.
0: Tehát augusztus 30-án a Dohány utcai zsinagógában vasárnap este 8 órakor a 28. zsidó kulturális fesztivál keretein belül Gypsy Kings by Diego Bayardo. Deák Andi, mint főszervező, nagyon szépen köszönjük az információkat, kívánunk nagyon sok látogatót.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és előre a bamboléó hangulatra, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk.
0: Köszönöm, szép estét, szia!
1: Szia, köszönöm szépen!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül a Memento Park ügyvezetője Rétli Ákos. Hello!
1: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És idén is lesz, ha jól emlékszem, azért ez nem az első alkalom, retro nap a Memento Parkban, egy ilyen időutazás a retro mindennapokba. Ez augusztus 30 vasárnap, de nekem most elárultad, mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofonokat, hogy lesz egy nulladik napotok is.
1: Így van, itt kint a Memento Parkban most már annyi programot kitaláltunk, hogy úgy látszik, hogy másoknak is ihletet adtunk ezzel, és van ez a Tó Retro nevű közösség blog, aminek a két vezetője, a Glázer Szilvia és Glázer Tamás, kitalálták, hogy a legközelebbi könyvüknek az előzetesét, a bemutatóját, a beharangozóját, azt nálunk fogják megtartani a Memento Parkban. Ez a könyv, ez pedig a Kádár korszak legkülönös legizgalmasabb bűnügyeiről fog szólni, ezért aztán stílszerűen ez záróra után este a Memento Parkban a szocializmus árnyai, a szocializmus gigantikus szobrai között fogják majd elmesélni ennek a könyvnek az érdekességeit és a műhely titkait.
0: És akkor vasárnap jön ez a retro nap, KGST piaccal, hát mindenkinek vannak emlékei, szerintem mindenki volt KGST piacon. Mi történik? Kik visznek oda árut? Mikkel lehet találkozni?
1: Hát bízom, hogy még a Retro Rádió hallgatói is hoznak majd árukat, ugyanis ez egy teljesen nyílt bolhapiac, ami azt jelenti, hogy a profi árusok mellett várjuk azokat a lelkes amatőröket is, akiknek otthon a padláson, a fiókban vagy bárhol van egy-egy elfekvő retro cikke, retro holmia, vagy nem is egy, hanem akár több, egész gyűjteményeket is ki lehet hozni és eladni itt a Memento Park második retro napján, szeptember 30-án, délelőtt 10 órától, remélhetőleg sokáig délután 3-ig, 4-ig tart majd ez a kis mi kis KGST bolhapiacunk.
0: És aztán lesz gyerekműsor is.
1: Nem gyerekműsor, vetélkedő lesz gyerekeknek, ki tud többet a nagy gyerekkoráról, és aztán hasonló témában felnőtteknek is csinálunk egy vetélkedőt. Ez már tavaly is volt valami hasonló, és nagyon nagy siker volt, és a legértékesebb és legértéktelenebb retro emléktárgyakat itt meg is lehetett nyerni. De délelőtt még a piaccal párhuzamosan lesz egy másik izgalmas rendezvény, mégpedig a szocializmus autócsodáinak a felvonulása és bemutatója. Remélhetőleg be is lehet majd ülni ezekbe az autókba, talán nem fognak lerobbanni. Lesz Trabant, Moszkvics, Lada, ezeknek a tulajdonosaitól már kaptunk visszajelzést, úgyhogy ezek biztos ott lesznek, de számítunk még további autócsodák érkezésére, és most ugyanazt kell mondanom, mint az előbb a bolhapiaccal kapcsolatban, hogy még várjuk a jelentkezéseket, tehát bárki, akinek ilyen autója van és szeretné most közszemlére tenni, akkor a második retro napon a Memento Parkban augusztus 30-án megteheti.
0: Én azt gondolom, hogy az autók, a retro cikkek vagy dolgok közül talán az autókat tartják leginkább karban azok, akik rendelkeznek retro cuccokkal. Így aztán minden bizonnyal értékes dolgokkal lehet ott találkozni, vagy értékes autókkal, főleg ha működőképesek, és hát nyilvánvalóan saját lábon fognak oda menni. Volt egy rádiós vonatkozása tavaly is a retro napnak, a Kívánság műsor 2-től 5-ig. Lesz-e idén is?
1: Idén is lesz, valóban, és ahogyan a címe mondja, ez 2-től 5-ig lesz. Bakelit lemezeket fogunk kivinni, nagyon reméljük, hogy olyan számokat fognak kérni tőlünk erről a korszakról, ebből a korszakból, amelyek megvannak lemezen. Hát, hogyha fejből nem sikerül majd felidézni ezeket a számokat, akkor közszemlére tesszük ezeket a lemezeket, és akkor lehet választani róla. Úgyhogy akkor, ha egy másik rádióműsort kell megidéznem, akkor mondom, hogy tessék választani, és meg lehet hallgatni majd mindenféle jó kis dalok. De egyébként nem csak ilyen komoly dolg, vagy komoly talán és vidámabb és viccelődősebb dolgok lesznek, hanem lesznek például vezetések, tehát rendhagyó tárlatvezetések lesznek bent a Memento Parkban. Ezzel már kicsit ráfordulunk az 56-70-re, tehát az 1956-os forradalom idei 70. évfordulójára, amelyben hát most eléggé sok minden lesz majd nálunk a Memento Parkban. Speciális tárlatvezetések olyanok, amik tulajdonképpen a Memento Parkhoz valami módon kapcsolódnak az 56-os forradalom eseményei kapcsán, hiszen nálunk vannak Sztálin csizmái is, tehát annak a bizonyos Sztálin tribünnek a másolata, amely 1956-ban a felvonulási téren látta. látható volt, és hát amikor hát ledöntötték a Sztálin szobrot, ott maradt a csizma. Ez a csizma, ez látható most a Memento Parkban természetesen.
0: Lesz ezen kívül vetítés, több vetítés is, és a záró program a Lenin lámpácskái, ez egy elemlámpás séta. Itt mit mutattok, vagy mi látható?
1: Igen, ez is egy ilyen záróra utáni vezetés. Hát itt nagyjából a nulladik napnak az eseményeihez hasonlóan egy ilyen kicsit hátborzongató vezetést tartunk, tehát ide el lehet hozni saját elemlámpákat is, és meg lehet nézni, hogy milyen érzés bolyongani a szocializmus árnyai között záróra után, sötétedéskor vagy a naplementében. Ez izgalmas program, csináltunk már ilyet, nagyon szerették, és talán itt majd még kedveskedünk speciális ajándékokkal is a résztvevőknek.
0: És amiről még nem beszéltünk, vetélkedők, kóstolók szinte az egész nap folyamán elérhetők. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi jó egésznapos program, akár az egész család számára. Időutazás a retro mindennapokban, a retro nap a Memento Parkban. Rétli Ákos, köszönjük az infót, és nagyon sok látogatót kívánunk.
1: Szeretettel várjuk a hallgatókat is.
0: Augusztus 30, tehát jövő héten vasárnap, de lesz már nulladik nap is, ahogy ez már elhangzott. Szombat este is lehet már menni, vasárnap pedig 10-től este fél 10-ig, ugye? Van a program.
1: Így van, okay. A Memento Parkban, és itt Budapest 22. kerületében, úgyhogy igazán közel van, jól megközelíthető, és még egy nagyon fontos információ, hogy a programjaink a vezetéses túrákon kívül mind ingyenesek.
0: Rétli Ákos, nagyon köszönjük az infókat, sok sikert!
1: Köszönjük szépen!
0: Köszi! Ciao.
1: Viszlát!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium. Jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyike elképzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
5: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
4: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden 2022 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahádi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Napóleon bulvár egyik klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva Júlia nem akar a földön járni, előtte pedig Charlie érkezik Király Lindával.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Ringo Starr és a Pálinka Sunrise után jön mindjárt a Valami Amerika második részének főcímdala Tóth Gabi és Csipa előadásában, most pedig itt az Omega és a Fekete Pillangó a retro rádióban.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Prognózis zenélt, tele van a város szerelemmel. A folytatásban itt a Honey Beast, így játszom a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Olái Bolya énekelt. Ez volt a Magyarország.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára a P-Box klasszikusa, a zöld, a bíbor és a fekete. Előtte Radics Gigi énekel, úgy,

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Kollányi Zsuzsi, Majkával és Lotfi Begivel ez volt a Valahonnan. Jön a csodákkal Freddy Homonyik Sándor után. Ám hogy királylány a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Back to Black Máté Péter feldolgozása szólt zene nélkül mit érek én. Zoránnal megyünk tovább, 34. dal a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Aucsilla énekelt, ez volt az El kell, hogy engedj. A folytatásban itt az AD Stúdió és az Álmaimban Amerika a retro rádióban.

0: slágerei Retro Rádióban. Na, a Zanzibár és a Szolymár után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Szász Máté lesz majd a vendégem, megjelent legújabb könyve, a digitális fenevadak, ennek kapcsán ezt fogunk beszélgetni. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Szulák Andrea slágerével búcsúzom. C'est la vie a Retro Rádióban. Visszhall!
1: Összejöttünk, nagy eset.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.